0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Let's get this thing off.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Belvebul, double cup, OG Kush, orange bud, kokatusi, MDMA.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el. A világot hajtja

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce. Pannon reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Felfedeztem a videó között. Minek? A neten, az Instán, az új-zélandi ilyen őslakos leszármazottakat, akik még ott így azért ott vannak. És létezik ez a, hát egy ilyen törzsi, ilyen rituál, ilyen megnyilvánulás, ilyen nagyon fura arcot vágnak, így begörcsölnek.
3: Igen, ezt láttam. És a parlamentbe bemennek.
2: Bemennek a parlamentbe,
3: és cirkuszolnak.
2: Meghiúsul az egész ülés.
3: És én már láttam ilyen.
2: Felkelt az elnök, és így volt, hogy hagyjuk, és kiment.
3: Igen.
2: És akkor is miután kiment, nem hagyták abba, hogy tovább,
3: és ilyen eltorzult arca, a nő ott hakázik.
2: Igen, meg ők már ugye úgy jelennek meg, de ilyen random emberek is.
3: Ez a maori harci tánc.
2: Na, akkor az.
3: De most mi megyünk már vissza többször?
2: És nem is...
3: Isten áldja meg már, tényleg.
2: És jó van, sokaknak úgy látszik, rajtuk látszik az, hogy igen, valamilyen leszármazottak, tehát a vonásaikon, de van, aki már így egyáltalán nem, ettől függetlenül azért, hogy kifestve mennek be, és ez a kifestés, ez abban nyilvánul meg, hogy az állukra, tehát a szájuk alatt, oda van felrajzolva valamilyen kis tetoválás, minta,
3: ilyen
2: alakzatok, és akkor így feszítik az ajkukat, meg ilyeneket csinálnak, és nagyon érdekes.
3: Ezt a felhúzott szemöldököt, ezt úgy hívják, hogy pukana. A vetero az meg a kifolyt nyelv, és akkor megvannak így bolondulva.
2: Ilyen hangokat adnak ki, mindjárt megmutatom. Ilyeneket csinálnak.
3: 2025-ben,
2: és nem
3: 2025-ben, és akkor ezzel bolykottálják az üléseket.
2: Igen, akkor volt ilyen, és nem tudom, az új-zélandi foci csapat, nemzetközi foci, vagy nemzeti foci csapat összeállítás, az is így, lehet, hogy ezen hagyományos foci, valami amerikai fociban, de mindegy, valahogy képviseltették magukat, és akkor ott is így kezdték az egészet, ilyen rituális tánccal. Nagyon bizarr
3: hát
2: volt.
3: Okay. Az is így... Annak úgy, mit tudom én, tehát azt most egy ilyen foci meccs előtt ott elnyomnak egy ilyen rituális
2: tánccal. Habár végül is igaz, mert az amúgy is ilyen, tudod, tehát
3: igen.
2: Valahogy úgy idézi ezeket a régi harcosabb
3: időket. De hogy akkor így aztán lehet tényleg értelmesen beszélni bármiről, hogy akkor most valaki ott felszól, amivel ők nem egyeznek, akkor mindenki haká. Szóval ez így
2: haká.
3: 2025-ben ez teljesen rendben van.
2: És ami nekem külön érdekes, hogy nagyon sokáig tart. Tehát így nincs vége.
3: Igen, nincs vége. Igen.
2: Szükségtelenül sokáig csinálják. Na, igen. Minden érdekes jelenség.
3: És elkezdhették magyarokként ilyen nyilakkal lövöldözni, lóháton.
2: Igen,
3: gyorsan, és akkor így bojkottáljuk.
2: Ez előbb jutott eszembe egyébként, hogy mennyire érdekes, hogy mennyire különféleképpen alakult a történelem ugye különböző területeken, és amikor ezekről a régi kastélyokról beszéltünk, akkor így beugrott az, amit egy történész ismerősen mesélt, vagy hívta fel a figyelmünket arra igazából, hogy abban az időben, amikor történt a honfoglalás, és hát a magyarok még ilyen jurtákban éltek, akkor már mondjuk Salzburgban ilyen tökéletes minőségű épületeket hoztak létre, és ezek a mai napig megvannak,
3: igen,
2: mert így vigyáznak rá.
3: Persze, tehát, igen, más.
2: Lehet, meg lehet óvni egyébként ezeket, de mindegy.
3: Vannak azzal kapcsolatban ilyen kimutatása, meg statisztikák, hogy melyik azok a földrészek, melyik azok a kontinensek, ahol a legkisebb fejlődés valósult meg a világon, vagy amely kontinensek gyakorlatilag a másik kontinensektől fügtek minden szempontból, az ottani innovációktól, az ottani fejlesztésektől, előrelépéstől, stb. Civilizációs mérföldkövektől. Hát egy ilyen, kérlek szépen, egy ilyen kontinens az Afrika is. Tehát, hogy ők így... Vannak ezek a nagyon-nagyon rossz mémek, hogy adsz egy afrikai országnak, nem tudom, 300 milliárd dollárt, akkor látod, hogy így semmi nem változik, de megjelennek ilyen Mercedes Jeepek. Tehát, hogy ennyi.
2: Vagy fegyverek.
3: Vagy fegyverek.
2: Igen.
3: És akkor úgy...
2: Van az a kép, hogy tudod, egy ilyen amerikai ilyen kis kunyhóról, ilyen sárból készült valamilyen rettenetes állapotú ingatlanról van szó, és akkor úgy előtte-utána kép igazából mutatják, hogy mielőtt kaptak segélyt, és miután megkapták a 300 millió segélyt, és ugyanúgy áll minden.
3: Minden ugyanúgy áll vannak. Nagyon sok hadúr van ott, tehát nagyon sok, tehát ott az állapotok
2: borzasztó körülmény van.
3: Meg azért kizsigerelte ám Európa, meg Amerika azt a vidéken. Tehát ugye Afrikában ott azok a rengeteg gyémánt lelőhely, meg stb. Ott azért a helyieket is elég kiszipolyozták, kizsigerelték.
2: Persze, hogy
3: a területet is lelakták,
2: lepusztították. Igen. Sokszor képezi poéntárgyat, mert igazából tényleg ezt látjuk, hogy alapvetően mintha nem is próbálnának már meg. De erről biztos megvan az okuk egyébként, hogy
3: igen.
2: Változtassanak.
3: Igen.
2: Na de, ami Haka. Viszont ugyancsak nem új, sveposztárom, ahogy szokták igen. mondani.
3: Azt nem, hogy azt fogom tudni, hogy szvetofor, na nem.
2: Igen. Nem azt mondtam. Nem azt akartam. Egyébként az nagyon praktikus, bemész, hogyha Ebben is ennyi reklám szerintem belefér, hogyha
3: egy minimális, hát mindenki mond.
2: Hogyha, nem tudom, mindenki más találott jó dealnek, én az ablakmosó folyadékot az autóba kivételnék, ott veszem, ilyen 150 dinárokat kell fizetni, és kéne nagy hordóba jössz ki. És jó, tehát jó, hogy így tudod, nincs vele, hogyha télit veszed meg, az mondjuk lehet, hogy 200 dinár,
3: igen,
2: az drágám, nem fagy bele, és jó, semmi baj nincs vele igazából. Szóval
3: nekem a Mészni, Mészni, ahogy én voltam gyerekkoromra, Mészni zárezák, az ami nekem ott nagyon bejön.
2: Amilyen minőségű kaja, az akár így is lehetne nevezni. Igen,
3: és abszolút, abszolút finom, meg vannak még például a datója, nekem apukám például, megboldog apukám, ő imádta datóját venni ott, például azt mondta, hogy ez nagyon jó, meg hát mindenki, így van, ahogy mondtad, mindenkinek más jön be onnan.
2: Sokan vásárolnak.
3: Azt mondom, hogy az én gyerekeim, azok mondták mindig, hogy akar, mert így volt egy ilyen, hogy akkor az oroszbolt, így mondjuk, akkor szerintem rendben van.
2: Oroszbolt, mondjuk így.
3: Ha így mondjuk. Hogy ők el akarnak oda menni, és ki bementük, és ott sétálgattunk egy ideje, és így mondta a kisfőbi rám vizet, hogy haza akarok menni! És mondtam, hogy jó, mondom, akkor gyerünk!
2: Igen, elég hát specifikus, ugye?
3: Igen, ja, igen, egy életérzés, benne van azért.
2: 95-öt idézi, vagy nem tudom.
3: Igen.
2: Hideg is van, minden, igen, hát olyan, na, elég szomorú, akárhogy is nézzük. Nekem olyan érdekes, hogy mindig úgy lézengnek emberek, de nem látod azt, hogy most egy nagyobb sor alakult volna ki, általában egy vagy két pénztár van, de egy az, ami mindig működik. Aha. És mindig, amikor oda verekszed magad így a karton dobozok között, tudod, így átjutsz abba a sorba, hogy akkor be tudsz sorakozni, akkor rájössz, hogy igazából ott egy ilyen végtelen hosszúságú sor kígyózik, és akkor így beállsz a végre, de mindig,
3: de
2: nyilván
3: kell,
2: nagyon forgalom, tehát sokan vásárolnak.
3: Hogy ott, én ritkán mentem, de például most is múltkor, amikor voltunk a családdal, végtelenül rendes és végtelenül kedves eladók voltak. Tehát, hogy azt kell látni, tehát, hogy olyan szimpatikusak, nagyon-nagyon szépen beszéltek abban. Lehet, hogy valakinek más tapasztalata, most nehogy ne fogjatok szavamon, de nekünk nagyon pozitív ez például ez a pillanat is ebben. Szóval nincs az a baj, meg, és rengeteg persze, ember vásárolott. Van egy ilyen közép-kelet-európai hangulata az egésznek.
2: Igen, de szerintem erre tesznek az emberek. Tehát, hogy tudod, aki úgy van vele, hogy szeretne ez egy kicsit egy észszerűbben költekezni.
3: Így van, tudom, így van.
2: Belátja azt, hogy nem tudom, sok minden tényleg sokkal olcsóban meg lehet venni. Nyilván nem minden terméknek olyan a minősége, mint amit esetleg elvárnánk. Nyilván, és nem tudom, például a mézet, azt nem ott fogom venni, mert vélhetően ugye nem az a.
3: De lehet, hogy a világ legjobb méze egyébként. Hát csak nem azt neki esít.
2: Nem.
3: Igen.
2: De hogy így csomó mindent ugye meg tudsz venni teljesen normál áron, vagy ízszerűbb áron.
3: Aha.
2: Nekem nyomasztó az, amikor ott ilyen karácsony környékén voltam tavaly, ilyen ünnepek körül, és akkor árultak ott a pénztár körül ilyen télapú csomagokat. És az is ilyen, tudod, tele van ilyen rettenetes cirilbetűs kiírásokkal, és tudod, ilyen smokinak az orosz valami változata, meg a
3: nem.
2: Télapur is látszik, Smyoki. Hogy ez egy orosz.
3: Igen. Orosz arca van.
2: Lehet, hogy azt is írta rajta, hogy hívják? Jed Moroz. Azt hiszem, az a neve a télapurnak, vagy a Mikulásnak.
3: Idén üljön el az otthonodba. Jed Moroz. Itt Szabadkán. Nem más, nem a kólás nyugati kapitalista
2: és
3: télapó.
2: És ők is egy nagyon jó példa szerintem arra, amivel ahogyan beszéltünk most ugye Afrikáról például, hogy nagyon sok minden hatott rájuk. Alapvetően van az oroszoknak, az orosz embereknek, és ugye általában Oroszországnak egy ilyen jellegű megítélése. És ott
3: ez tudja, hogy,
2: és ez nem az embereken múlt feltétlenül, igen, mert közben meg azt látjuk, hogy rengeteg orosz jött egyébként akár Szabadkára is. Nekünk a közvetlen szomszédaink oroszok, egy fiatal orosz házas pár, gyerekekkel, stb. A legvidámabb emberek, akikkel találkoztam az elmúlt években.
3: És ők üdes
2: színfolt. És látszik, hogy élvezik, és hát meg volt olyan is, akit ugye meginterjúlt még a Pannon RTV is. És fiatal srác eljött onnan, és mondta, hogy nem is akar soha visszamenni, itt akar élni az életét. Élvezi, rengeteg sport lehetőség van, tanulja a nyelvet, segítenek neki, mindenki vidám, mindenki boldog, tehát így ítéli meg a szabadkaiakat egy orosz ember, és tudod, hát amint ilyenek a körülmények, akkor ő is úgy tud sodródni az ára, és végre jól érezheti magát. Tehát ezért mondom, hogy a körülmények azok nagyon sokszor elképesztő befolyással.
3: Ez jó, egyébként én őket abszolút ilyen üde színfoltoknak látom itt a városban, tehát azt, hogyha látod valakin, hogy éppen
2: is,
3: egy picit másképp öltözködik, akkor már biztos lesz benne, hogy ő nem ide volt, biztos lesz benne, hogy orosz. Tehát, hogy ugye azért van bennük egy ilyen exhibicionizmus nagyon sokukban, amit így, tudom, hogy az emberek úgy felkapják a fejüket, egy picit, na, felébresztették ezt ezt a várost egy kicsit ilyen szempontból így
2: a külsőségeket nézzük.
3: Nem tudom, hogy nyilván sok hallgatónk egyáltalán nem találkozik velük, hiszen azért nem minden, tehát nem Szabadka minden részében vannak oroszok, de például itt a központban vannak, akkor ott felétek, és ugye nem tudom, hogy mi a helyzet például a Prozívkán, ugye ott a harcosok sorakozója lakótelepen, meg ezeken a helyeken, hogy ott mennyien vannak, de nyilván vannak. És hát valami egy kis közösségként működnek itt, úgyhogy hát
2: és most... érdekes az egyébként, most bocs, itt a szabadba vágtam, itt a nyelv tanulásra kapcsolatban, hát nyilván teljesen különböző a nyelv, attól függetlenül, hogy száz szláv nyelv család nem érték meg egymást, nehéz elsajátítani, és konkrétan a mi szomszédaink is igazából úgy tanulnak oroszul, hogy a kisfiú, aki ilyen 7-8 éves, az már így perfekt beszél szerbül, tehát ebből is érződik, hogy amíg fiatal az ember, igen, addig azért így könnyebben veszi fel az ilyen jellegű dolgokat, és sajátítja igen, el, és persze, ő tanítja a szüleit egyébként.
3: Igen, igen, igen. Hát fantasztikus agyuk van a gyerekeknek, mármint hogy a nyelvtanuláshoz. És nagyon megtanulják meg, hát nagyon megjegyzik a szavakat. Hát könnyebben, mint mi, most már így felnőtt fejjel, az biztos, tehát az így nyelvet tanulni.
2: Ilyen tipik vajdasági megnyilás. Rendesek.
3: Rendesek. Én így mondanám,
2: igen,
3: Robi.
2: Igen, hosszú essel.
3: Hát de rendesek, persze. Rendesek.
2: Írja azt is egyébként, hogy sok orosz kuncsafjuk
3: igen,
2: van.
3: Igen. Azt tök, igen. Azt tök. Hát van, persze, hogyne. Van, mondom, én tényleg meséltem az Ecinek, hogy nekünk van egy szomszédunk itt a régi helyen, ahol laktuk, ott egy, nem tudom, de én szerintem orosz házas, és ott van egy ilyen após-szerűség, nem tudom, és úgy öltözik a csávó, mint a Krokodil Dundee. Tehát úgy képzel. Tehát, hogy van egy ilyen kalapja, amiben ilyen aligátor koponya van fent így belevarva. Tehát nagyon érdekes. Meg ilyen hosszú, vékony ilyen szövetkabátokban jár, amiknek ilyen tehén mintája van, meg ilyen, szóval nagyon, tehát így meglátod, már látod, egy kilométerről világít az öreg. Tehát, hogy így, ahogy kinéz. Tehát, meg ilyen cowboy csizma. Ilyen sarkantyúval amivel a lóba belevágsz. Tehát olyan, és így nézzük, hogy Jézus, meg ugye, tudod, az egész arcvonása, mint egy ilyen ausztrál úri ember. De nem hallottam őket angolul beszélni, meg úgy füleltem, de nem, az igazság, hogy olyan halkan beszélnek. Mert hogy félnek attól, hogy nem tudom, majd kinézik őket.
2: Ati mondja, hogy leginkább Katarin cárnő hatott rájuk. Amúgy egyáltalán nem tartom kizártnak az, hogy mondjuk hát azért egy nagyon fenséges múltal rendelkező, történelmi múltal rendelkező népről hát van szó, amíg a kommunista időket megelőző írára gondolunk alapvetően.
3: Hát, hogy az arisztokrációval leszámoltak.
2: Az orosz irodalomra, a kultúrára gyakorolt hatásuk, az nagyon-nagyon jelentős. Olyan, tehát, hogy így igen, van egy ilyen aspektusa is, csak hát ugye aztán jött egy olyan 100x év a történetükben, amiért eléggé lerombolt sok mindent egyébként.
3: Igen.
2: De hogy így bennük van az, hogy tök jó arcok, tehát hogy nincs itt hiba.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Nem. Valamiért régen mindig az volt a sztori, hogy mindig azon szórakoztuk, hogy a nőket úgy lehet elcsábítani, hogy megnézed a bélyeg gyűjteményemet. De az igazság,
2: hogy... ezért tartasz itt, ahol.
1: Igen. Én is ezzel próbálkoztam évekig. De hát amelyik nő ugye felmegy veled a bélyeg gyűjtemény miatt, az ott már nyert, ugye? De hát az egy biztos. Mert különben mi a francnak, mert ő csak a bélyeg gyűjtemény érdekli. Na, csak elmondom a fiatalabbaknak, hogy tudják.
2: Jó, igen, ez nagyon jó. Igen, ez nagyon így kell csajozni. Igen, nem, mint apám mindig mondja a Marcinak, nem, hogy így. A Marci, hogy vannak a lányok? Az első ilyen sztori az volt, hogy
1: na, micsoda?
2: Két évvel ezelőtt kb. Marci 10 éves volt, 9 úgy valahogy, és valahogy szóba kerültek a csajok.
1: Na,
2: és akkor kérdezi apám, hogy Marci, jó is állt a csajokkal, és na, fúj, semmi, nem tudom, azért, tudod?
1: Semmi, papa, a fiúkat szeretem.
2: És akkor honnan? És aztán az mondja apám neki, hogy,
1: na,
2: hogy Marciát, hogy csajok, meg hogy hát a papa az ilyen idős korában már udvarolt a lányoknak, meg tudod, jön ez a duma. És akkor a Marci, na, akkor megkérdez, hogy így, de így, hogy? Hogy udvaroltál nekik? Mit mondtál nekik? És azt mondja apám, hogy mit mondtam? Azt mondja, lehúztam a fölsőmnek az ujját, hogy ne lássák, hogy van rajtam óra, és megkérdeztem a lányokat, hogy hány óra, meg elhívtam őket kávézni. És a Marci így néz, azt mondja, kávézni? 10 éves vagyok, én nem szoktam kávézni. Apámnak olyan nagy jó tanácsa. Ez is olyan, mint a te bélyeggyűjteményed.
1: Ne, de érzed a párhuzamot a bélyeggyűjtemény és a realitás között? Hát nem sok van. Én ezt azért meséltem. Hát de körülbelül úgy, mint a kávénak. Igen, igazad.
2: Hát most 10 éves korban nyilván nem azt mondod csak, hogy eljössz egy kávéra.
1: Amúgy igen. A szegény csaj lehet, hogy még életében nem volt kávét.
2: Hát de a kis
1: csaj,
2: fiú
1: se. Hát az még kislány.
2: Kislány,
1: meg kisfiú. De amúgy meg te, amikor kislány voltál, téged hogy kellett elhívni randira 10 évesen?
2: Sehogy nem hívtak 10 évesen.
1: Van kedved velem kijönni a játszótérre?
2: Igen, tudod, volt egy tudtam, fiú, aki egy ilyen hőszerelmes volt egyébként. Oh. Egy szerb fiú.
1: Érzem rajta, hogy plátói
2: nem
1: maradt.
2: Gomboson lakott, viszont az anyukája Gomboson lakott, és volt ott egy éttermük, tőlünk nem messze. Aha. És akkor ő azt csinálta.
1: Gazdag volt.
2: De most jutnak ám eszembe a sztorik. Hallod, vannak?
1: Hát 2 percet van még elmondani.
2: 2 percem, jó. Na, ez a fiú, úgy hívták, hogy Filip. Ő azt csinálta, hogy jött a házunk elé, és fütyült. És egész napot fütyül részét, és várta, hogy kimenjek. És én már amikor meghaltam, hogy fütyül a Filip, már rosszul voltam, érted? Mondom, nem igaz, nekem ez ilyen kellemetlen volt gyerekkoromban. És anyám is mindig így piszkett, hogy na, itt a Filip, tudod? És így, Jézus, hogy még így, hát így, tudod, így fütyülgetett, hogy igen, hogy menjek ki. Ez volt az egyik. Aztán szerelmes leveleket kaptam. Volt egy osztálytársam, vagyis hát 2 igazából, akik leveleket írtak. Jó, de úgy, hogy az egyikkel így összejártunk, így családilag, tehát szüleink barátok voltak, és akkor volt olyan, hogy kezdődik, kinyitottam az íróasztalon fiókát, és ott volt benne egy levél, amit ez a fiú írt, ott voltak nálunk vendégségben, és berakta. És én ezektől mindig nagyon rosszul éreztem magam. Tehát annyira kínos volt nekem gyerekként, tudod, hogy most nekem egy fiú írt szerelmes levelet. Aha. Akkor volt egy másik osztálytársam is, ő meg rendesen elhozta a postaládánkba, bedobta. Na, attól is ki voltam készülve, rosszul voltam.
1: De miket írt benne?
2: Egyszer, hát miket, mit tudom én. El tudom képzelni, hogy anyámnál megvannak még ezek a levelek. Egyszer a suliba beállított rengeteg ékszerrel, hogy ezeket nekem hozta. Ez kiderült, hogy az anyukájának az ékszere, de tudod, ilyen karkötők, nem tudom, minden, igen. És akkor a tanítónéni ezt így meglátta, és mondta, hogy hát, Robi, azt így lehet, hogy így mondanom kéne anyukádnak, hogy te most itt az Anettet itt
1: elhalmaztad
2: ékszerekkel.
1: Hogy 4,5 000 euró, hogy ékszerekkel hozottad ki az Anettet.
2: Látod, most mivel válogatni, egyiknek éttermem, ott másik oszta az ékszereket, érted?
1: Hát
2: meg hát tudod, nálunk mi?
1: Mi?
2: Az egyértelmű jele falun. Nem májusfa. Tudom. Májusfa.
1: Jaj, fel kell állítani?
2: Május 1-én. Igen, és azt is kaptam. Kaptam egyszer ettől, aki mindig a postaládába dobálta a leveleket, egy orgonafát, egy csodálatos orgonafát, így földíszítve.
1: Meg te kaptam... Te megmondtad, hogy a májusfára napát fülik.
2: Micsoda?
1: Vidd innen a május fádat.
2: Nem, hát annak örültem nagyon.
1: De mi lett a Filippel? Amúgy. Összejöttél vele?
2: Semmi, nem. Honnan? De
1: a fütyűrészet kaptál tőle, vagy nem ő kapta?
2: Ez nem az, nem, ez három különböző.
1: Ja, három.
2: Három különböző.
1: Na, az orgonafásra összejöttél?
2: Nem, nem jöttem össze egyébként.
1: Senkivel nem jöttél
2: sem.
1: Össze. Nem. Csak primáztad az ajándékokat, szép, ahogy mifelénk mondják, ugye? Igen. Hát jó van, szép. Na, hát ez...
2: Így jártak.
1: És ezt már 10 évesen felfogtad, hogy a fiúk szépen
2: mosolyogsz. Én nem akartam, akkor... én nem akartam, hogy ezt nekem hozzák.
1: Akkor kapsz dolgokat.
2: Tisztán, ez most igen. Így előjött bennem az érzés, hogy én mennyire szégyeltem magam, és mennyire végtelenül kínos volt az, amikor már anyám megint jött föl a kaputól, és mondta, hogy jaj, jött leveled! Jaj, meg atya, úr, Isten, azt megint. Éreztem, hogy én megverem azt a fiút. Tudod, hogy így nem, azt a Robi.
1: Csak de a Robi.
2: A levelet.
1: Robi, Filip, szóval ki volt a harmadik?
2: Az is Robi, volt két Robi, meg a Filip.
1: Meghalok. Hatalmas...

0: Én egyszer úsztam ott, nagyon részeg voltam, és muszáj volt úsztam, mert gondolkoztam azon, hogy legyek józan. És elmentem oda úszni egyet.
1: Példamutató magatartás a fiatalabb generációknak 6-tól 10-ig.
2: Pannon reggeli, 91.5.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Melyik a kedvenc pizzát, ha már erről van szó?
4: Kolbászos.
5: Tényleg? Az ilyen szalonnás kolbászos?
4: Nem. Én a szalonnát nem szeretem annyira. Nekem az szalonnát nagyon elzsírosozzal. Mit röhöm?
0: Ez hihetetlen. Állandóan.
4: Állandóan a kolbászról beszélek.
0: Egyrában elkezdtünk beszélgetni.
5: Akkor hallgattalak belleteket.
0: Két percén belül a kolbásznál vagyok, és nem hiszem el, különben tényleg.
5: Hát nagyon szeretném.
0: Kolbászos pizza. Ez különben Amerikában pepperoni.
5: Pepperoninak hívják amúgy.
4: A kedvencem, hogy magyarok meg szaláminak, vagy szalámli, vagy én nem tudom, ki hogy hívja, de nekem a kolbász, igen, és ő nekik az a kolbász meg a szalámi, az ugyanaz. Én nekem abszolút nem.
5: Hát igen, az a téli szalámi, igen, amit ők szaláminak hívnak, igen, igen.
4: Úgyhogy nekem a kolbász.
5: Mint a pikk, tehát az a szalámi.
0: Bastó, szerintem neked meg az ananászos.
5: Nem az ananászos. Nincs bajom az ananászos pizzával egyébként. Ezt ilyen hype-nak érzem, hogy így vagy, nem is tudom, hogy ilyen. Nagyon divatos Sydney, de egyébként nincs baj szerintem az ananászos pizzával, van, aki szereti. Nekem melyik a kedvencem? Nekem szerintem az egyszerű capricciosa, amit itt Szerbiában capricciosának hívnak.
0: Nekem is itt a bizony, ez a capricciosa.
5: De sok sajtot. De mindig dupla sajtot kérek. Én mindig dupla sajtot kérek, és akkor lesz igazi.
0: Igen.
4: Neked meg ilyen valami...
5: Mindegyiket szeretem.
4: És neked? Valamilyen, nem tudom, ilyen zöldség, ilyen
5: olasz nevet,
4: rukkolásat, vagy ilyen, nem tudom, ilyen vegát tudok elképzelni.
5: Quattro stagioni.
0: Hogy ránéztem? Én...
4: Hát ilyen füves valami, tudom.
0: Semmi vagyok, mint az állat, mint desztész. Megeszem az összes állatot itt a környéken.
5: Igen.
0: Nem, én különben a klasszikusat szeretem. Ez az, amikor sonka, sajt, gomba, viszlát.
5: Hát ez a capricciosa, nem?
0: Ja, ez az?
5: Ez szerintem ez az.
4: Nem, mert azon van gomba. Azon van még gomba, igen.
5: Jó, csak ezek ilyen nincs.
0: A capricciosán én valamelyik nap ettem, azon nem volt gomba, viszont volt rajta... Oliva bogyó, meg volt rajta, amit én sose tudok valamilyen, mint a kelbimbó valamilyen van. Mi az? Ami van így a pizzákon.
5: Hát ez ilyen nagyon csuda, olasz csuda valamilyen.
4: Lehet, hogy az volt, nem?
0: Micsoda?
4: Hát a kelbimbó.
5: Kis mozzarella golyócskák, nem azokra gondolod?
0: Ne. Na minden lényegtelen, nem fogom megérni soha, mi ennek a neve.
5: A Quattro Stagioni, a szereted?
0: Ó, négyféle sajt.
5: De azon nincs más. De nekem csak ez a bajom, nem? Csak sajt.
0: Erre nem tudok más mondani, a rádió remélem elbírja, amikor meghallok a Quattro Stagioni.
5: Írja Szilvi, hogy articsóka, nem? Nem az
0: articsóka.
5: Igen, articsóka, igen.
0: Katasztrófa.
4: Nem a Vesuvio, vagy nem tudom, a kiejtésekben elég rossz.
5: De az meg paprikás, nem?
4: Nem, legalábbis Oromon nem.
5: Ja, Oromon nem.
4: Oromi
5: standardek szerint.
4: Nem. Oromon egyébként most tényleg nem akarok izélni, de az egyik legjobb pizza van.
5: Tényleg?
4: Igen.
5: Na, amúgy majd különben. Egyszer.
4: Majd várlak szeretettel titeket.
5: Oromtúr.
0: Visszel minket pizzázni?
4: Hát oda is. Pizzázni. Meg majd a disznófalra.
5: Na, az inkább.
0: Tudjátok, mi a stósz?
5: Oromra is, akkor pizzázunk.
0: A stósz az, hogy különben képzeljétek el, hogy Temerinben van egy brutálisan ilyen sok díjat nyert pizzázó.
5: Igen, arról hallottam. Fent van a TikTokon is.
0: Úgyhogy igen, én is onnan tudom nyilván, úgyhogy oda lehet, hogy el kéne menni. De amúgy reggel erről beszélgettük, hogy amúgy nekünk az a szerencsék, hogy itt az jó a pizza.
5: Jó, hát
0: nálunk
5: jó.
0: Jók a pizzák.
5: Jó,
0: nálunk jó. Nehéz rossz pizzát enni.
4: Éhes vagyok.
5: Na látod.
0: Nálunk hát a rossz pizza is jó. Múltkor is valamilyen szituációban kerültett az Edina, ahogy így beszélgettünk a kajáról, és akkor így nem tudom, ja igen, hogy burekról álmodott, de közben még műzlit kellett tennie.
4: Az olyan rossz, nincs az olyan burekos csalódás.
5: Burekos műzli nincs?
4: Nincs, de valaki kitalálhatná. Hát
5: biztos kitalálhatná.
4: Bár azért elég, uff.
5: Na jó, írja Zoli azt, hogy Edina, a szalám li az kínai étel.
4: De egyébként, most viccen kívül, különben, én amikor ide kerültem, és nagyon, a párom nagyon sokszor rám szólt egyébként, hogy a szalám mi?
5: Szalámi?
4: Mert
5: igen.
4: Én nem tudom, nekem én szerintem szalámlit
5: mondtad.
4: Igen. Én világéletemben azt mondtam, hogy szalámlit kérek. És ő rám szólt, hogy egyébként te teljesen nem vagy normális, mert ott nincs ott az a betű.
5: Szalámi.
0: Nekem
5: anyukám mondta egy poénból mindig, hogy szalámlit. De az így szóval tudtuk, hogy vicc.
4: Nekem az egy csalódás volt. Tehát, hogy rájöttem, hogy én nem tudom a magyar szavakat.
0: Ezek szerint ilyeneket beszélhetél, hogy nem legugoltam, nem legusgoltam. Nem megkacoltam magam, megcsukoltam magam.
4: A másik szó egyébként a vedve. tehát vedve? Nem, igen, mi oromon úgy mondjuk, hogy vedve. Igen, nincs olyan véve. Vedve.
0: Ja, úgy, azt hiszem, hogy az ágy meg van vetve.
5: Nekem, gyerekek, nem. A minden idők legfurább kifejezése. És ezt most nyilván hallgatók milliói, akik bennünket hallgatnak, nem fogják érteni, ez nekem miért.
0: Úgy, azt hiszem, hogy az ágy meg van vetve.
5: Nekem, gyerekek, nem. A minden idők legfurább kifejezése. És ezt most nyilván hallgatók milliói, akik bennünket hallgatnak, nem fogják érteni, ez nekem miért.
0: Milliók? Fizetésen elést kérek.
5: Ha valami

0: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. Bizony, és van egy hírünk, ami elég szomorú, ugyanis október 1-ével végleg bezárt Szegeden a Rákóczi és az Alföldi út a sarkán lévő Géza tanyája presszó. Még ez a mi kocsma.
2: Nem azon nevetek, hogy bezárt a neve. Neve volt vicces számomra.
1: Hát de mi, Szabadkán is volt egy ilyen, ami sose értettem, hogy mit akartak ott írni. Az volt a címe, Bajai úton volt, ami sárga rózsa. Az mi? Az mi volt?
2: Lehet, hogy lement az A-ról az ékezet, és az N meg a K betű.
1: És akkor...
2: Amennyiben, ami sárga rózsánk például. Hát igen. Hát, ezt tudnám elképzelni.
1: Ami sárga rózsa. Ami sárga rózsa.
2: Hát ez valaki... azért, basszus, kocsmák, hogy tudod, most e körül forog csomó minden, aki esetleg picit behatóban is foglalkozik azzal a területtel, kocsmával. Hogy mondjuk nem kocsmával, hanem bármilyen reklámozással. És ha megnézed, ugye mindenfajta vállalkozás, az most mondja online is jelen van, és egy újfajta divathullám trend alakul ki a körül, hogy hogyan kell reklámozni valamit. És ugye megy ez a nagyon személyre szabott hangnem, hangulat, ez nagyon fontos manapság, és megveszik mindenki, reels, videó, minden van, ők már akkor tudták, mikor nyitott ez a kocsma.
1: Hát
2: a legfinomabb, leglazább módon közelítette meg. A Géza tanyája, ennyi. Fölmérték, hogy milyen típusú emberek járnak oda, hogy kommunikálnak, mi a szóhasználat, hogyan fogalmazza meg, hogy hogy ott van, jó, tanyázik, tudod, tehát, hogy óriási a marketing értéke
1: valóban,
2: mögött,
1: valóban
2: szerintem.
1: Fantasztikus az elképzelés, amit mondasz, hiszen az összes

0: kocsma 2025-re kihalt.
1: Hát, nem tudták tartani a lépést, az egy dolog, de hogy before it was cool, ők meglépték ezt. Akkor, amikor még ilyen nagy hangzatos reklám szövegek voltak, tudod, itt túl volt gondolja, jöttek ezek a fantázia nevek, amit ki se tudtak mondani, mert a külföldi elnevezés az a finom, az a kifinomult, az érdekes értes, hogy ilyen hibással mondták. Itt a magyar közönséget, egy konkrét réteget akartak megszólítani, és ezt a legeredeti módon sikerült megtenni. És csomó ilyen példa van szerintem konkrétan az ilyen régi városi kocsmák
0: azért
1: esetében.
0: Lehet nyugodtan beszélni, mert tényleg sajnos már bezárt mindegyik, úgyhogy ezeknek aztán nem csak reklámot, de gondolj bele, hogy nekem olyan érzésem volt, mert egy ilyen random neveket adtak volna ezeknek a kocsmáknak. Mert például nálunk, és segítsetek különben nyugodtan, de azt mondja, ugye írhattok kocsma neveket, 0636-06-06-06-05, Szabadká. Itt volt nálunk a tövünkbe a Prövacsasa. Az első pohár.
1: Igen, és milyen beszédes.
0: Mert ugye annak idején, mikor mentek az emberek a gyárba, akkor reggel beugrottak a munka előtt egy jó vinyakra. Ez az elképzelés legalábbis. Ezt így tudjuk, vagy így hallottuk a történetekben.
1: Rádina Kafana. Mondjuk az nem annyira fantáziadús, de...
0: Mondjuk az is kocsma?
1: Hát nem létezik már, ugye hát az a hely, ahol mindig a rendőrök állnak, így szokták megnevezni, de ott nincs sebbé.
0: Akutána azt mondja, Dvá Jelena. Két szarvas, ugye?
1: Igen.
0: Akkor utána lokomotív.
1: Lokomotív.
0: Ilyenek voltak.
1: Mindig. De érdekes, hogy kihalt, mert a törzs közönsége ezeknek a helyeknek, vagy nem is ez, hogy kihalt, csak úgy megcsappant, tudod.
0: Igen, nagyon.
1: És hát most tudom én, milyen korosztály járhat még, hát vagy járna ugye, még ilyen helyekre?
0: Nem tudom, de a Géza tanyája esetében, jó mondom, Géza tanyája?
1: Géza tanyája, igen.
0: Az, ami Magyarországon volt, ugye eddig, ott ők mondták, hogy ott mindig a nyugdíjasok mentek. És azt mondja, fura ezt így elmondani, de hát így elfogytak.
1: Igen.
0: Megnyilván
1: igen. Ez egy teljesen örökké. Természetes folyamat. Igen, tehát, igen, nyilvánvaló.
0: Aztán az új generáció meg
1: nem tud megújulni a kocsma, akkor igen, akkor sajnos ez lesz a sorsa. De valahogy úgy az a benyomásunk, vagy nekem az volt a benyomásom sokáig, hogy ezek úgy mindig úgy talpon tudnak maradni. Ha más nem, akkor valameddig. Nem? Tehát, hogy hány ilyen kocsma volt itt nálunk, és lassan úgy megszűntek létezni, de viszont amíg működtek, addig úgy azt láttad, hogy az a végtelen igénytelenség, tudod, műanyag, nem tudom, asztalokat, székeket tesznek ki akár az utcára, és te az utcán ülsz, és nem tudja, kitettek egy ilyet valahol, így random nyitottak egy kocsmát, ott másnap már ültek emberek és itták a sört.
0: Igen.
1: Tehát, hogy van erre, vagy volt erre igényedek, szerintem most nem tudom, hogy mennyire tudunk jelenben, vagy múlt időben beszélni erről a jelenségről, mert úgy tényleg úgy fogyatkoznak azért, hát volt itt a legendás Pipacs a lokomotívának
0: pontosan.
1: Szemben.
0: Ezt írja Anett is, azt mondja, a Gombos felé van egy kocsma, úgy hívják, hogy Kod Ofike. Rosszul vagyok ettől a névtől. A lokomotív azt, hogy a vasúti sínek mögött volt, ezért ez a neve nyilván, és ott volt a közelében a Pipacs is. Milyen szörnyű nevek ezek. Úgyhogy igen, vannak ilyen dolgok.
1: Borzasztó.
0: Te voltál ilyen kocsmában valaha?
1: Hát van nálunk még egy-két ilyen kocsma, jártunk egy időben, van ennek egy ilyen trash művészet értéke, az egyik ilyen, az még a mai napig létezik, hála Istennek, ezt lekopogom, mert igazából tökre szeretek oda időnként visszajárni.
0: De szóval te jársz kocsmába.
1: Ez a...
0: Jó, mondjuk te is szólj is.
1: Magyar konzulátus mellett. Ja,
0: de az egy divatos kocsma. Az valami hozta,
1: hát
0: azt,
1: azért, hogy a... Hát igen, de azért, hogyha belegondolsz, hogyha magát csak a külsőségeket ja, nézed meg, akkor az egy ilyen ekte kocsma, nem? Tehát, hogy ez a rengeteg millió ilyen fotó a falon, tehát egyik írja a másikat, no koncepció, de pont ez a szépben, hogy valamit tud ilyen, akkor nem tudom, időként ezt a folyamatot, a kép áradat folyamatát az megszakítja, hogy régi, fekete, ilyen nagy, tudod, ilyen katócsöves tévé, ami megy valami random műsor.
0: Igen.
1: De jó zene szól, mindig kellemes meleg van, jó a hangulatvilágítás, és persze. Folyamatosan tele van. Nem tudom, múltkor mentem ott délelőtti órákban, és már egy ültek bent, és ment az a ricsaj.
0: Már részek volt mindenki.
1: Tehát ez végül is, hogy ilyen módon lehet, hogy fent tud maradni egy kocsma, hogyha meg tud fogni valamilyen érdekes ilyen alter vonalat,
0: igen,
1: ami a fiatalabb generációkat behúzza, de a délelőtti órákban azért ugye hát a maga a kocsma feelingét is tudja tartani azáltal, hogy akkor bemennek a melósok előtt, után, közben valahogy tudod azért meginni a napi szükséges adagot.
0: Igen, akkor van például ilyen, hogy írja nekünk Krisztián, jó reggel, Pipacs meg a kaktusz, az megvan valakinek? A Pipacs, igen, a kaktuszról nem hallottam. István pedig azt írja, hogy Bajsán volt a Rigó kocsma, aztán tulajváltás.
1: Aha.
0: Most tudják, hogy Sárga Rigó.
1: Sárga Rigó.
0: Sárga Rigó.
1: Várjál, mi van izé? Moravicán, Bácskosút, Falvár.
0: Te meg én, de az már
1: te nincs. Te meg én nincs.
0: Azt mondja,
1: az gyerekek.
0: Te meg én.
1: Az mi volt? De... De nem lehetne ezeket vagy életben tartani, vagy nem érzékeljük azt, hogy ez így fontos lenne, tudod, hogy nem kell mindig ilyen fancy legyen, vagy egy nagyon alter, vagy nagyon művészi, hanem lehetne ez a középút, tudod, ez az ilyen kocsma, és akkor nem is
0: de
1: tudom
0: Zoli,
1: megfogalmazni,
0: hova tűntek el
1: a
0: második generációs kocsma, amit én úgy vagy a kocsma level 2, amikor kocsma és biliárdasztal. Hát ezek hova tűntek el? Hát én egyszerűen ilyeneken voltam, ilyen helyeken lógtam.
1: Néha megvertek a szerbek, igen, biliárdozás közben, mert neki kellett az asztal.
0: Ennyi.
1: Így tudtad ráhozni a legérthetőbben egyébként azonnal.
0: István nagyon belendült, azt mondja, Moravicán van a kulacs. Pacséron, a macska.
1: Az is jó név egyébként.
0: Macska. Anett írt azt, hogy a több településre is van olyan, hogy Trise sír a kocsma.
1: Az is jó, igen.
0: Igen, vannak ilyen. Orahovon meg az Eti. Megyünk az Etihez. Írják. Na, jönnek.
1: Jelen van. És arról is írjátok, ha már itt a neveket írkáljátok, hogy ezek a kocsmák, ezek úgy általában azért, hogy vannak, jelen vannak még, vagy nincsenek, vagy elvesztek, vagy mi a helyzet velük, vagy meddig tudnak fennmaradni gyakorlatilag. Van ez a jelenség még itt Vajdaság szerte? Mert nyilván mindenki tud ilyeneket mondani az életéből, de hogy tudod, manapság így 2025 végén mi a helyzet e tekintetben? Mi a valós körkép? Helyzetkép?
0: Nem tudom, de írjátok meg tényleg, hogy mi a helyzet a 063.
1: Kedvenc nevű kocsmák.
0: Igen, 6-21-605-en.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Hallgass bennünket Vajdaságban, Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Svédországban, Timbuktuban, Mucsaröcsögén, a Szilikon völgyében vagy az északi sarkon. Panna reggeli online www.pannonrtv.com.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Most jöjjön a kvíz, ebben most bénák leszünk szerintem, ugyanis
3: szereti
2: azt mondja...
3: Szereti a Tika megyed, vannak benne ilyen kérdések.
2: Kötten
3: szeretünk
2: mi
3: egyet.
2: Előfordul. Szóval benne. Népnyelvünk régi szavaiból választottunk ki 10, nem lesz könnyű dolgod, írja igen. A cikk írója, ma már nem nagyon használják őket.
3: Síjás vajon lesz a vége.
2: Meg tudod fejteni a jelentésüket? Akkor az origám indulunk?
3: Hát indulunk, gyerünk.
2: Hát akkor induljunk, szerintem ez baj. Baj lesz.
3: Baj lesz,
2: nem tudom, hogy kiderül el rögtön, hogy jót mondunk-e, vagy majd csak a végén.
3: Vagy mindjárt kiderül ez is.
2: Na igen, kezdjük.
3: Gyerünk. Miből iszik, aki facsanakot tart a kezében?
2: Esküd, neked ez jön ki?
3: Igen.
2: Hát nekem abszolút nem ez.
3: Akkor meg kell
2: mennem. Át kell mennem. Megyek át
3: hozzá. Akkor gyerünk. Facsanak.
2: Ja, időre megy.
3: Időre megy. Az igen.
2: Ez így nem lesz jó.
3: Na, nézzük. Zoli. Miből iszik, aki facsanakot tart a kezében? Fémbögre, csalikancsó, vagy fából faragott pohár?
2: Fából faragott pohár.
3: Nyomjuk meg. Következő. Nem fogjuk megtudni.
2: Hát ez nagyon rossz kvíz.
3: Ez rossz kvíz.
2: Meg időre megy.
3: Milyen ruhadarab a habda? Lábmelegítő harisnya féleség, vastag posztókabát, állatbőrből készült sapka.
2: Nincs is miben kapaszkodnunk. Mi megy ez időre?
3: Habda. Van még idő, van még azért
2: habda,
3: fél.
2: Labda. Nem tudom, próbáljuk meg vastag, mi?
3: Posztókabát.
2: Menj már, amit nem látom, az a baj. Na így jól, aha.
3: Melyik legyen? Posztókabát?
2: Posztókabát.
3: Legyen.
2: Mindent felvellé lőjük. Következő.
3: Milyen táj a remisz?
2: Uha.
3: Hegyi legelő, köves pusztaság, erdős mocsaras terület.
2: Hát most rémisztő az erdős remisz. Mocsaras terület, de ugye nem rémisztő, hanem remisz.
3: Remisz.
2: Hegyi legelő.
3: A remisz.
2: Megyünk a remiszre, a hegyi legelőre, az nekem úgy nem jön
3: köves
2: össze.
3: Köves pusztaságra, erdős, mocsaras terület.
2: A köves legyen? Pusztaság az nincs itt környékünkön, nem?
3: Nem nagyon.
2: Szerintem erdős mocsaras az
3: jó,
2: van.
3: Menjünk. Nincs.
2: Szerintem ez hegyi legelő lesz, de nem tudom.
3: Na, miben pakol, aki acskóba teszi a dolgait?
2: Ez könnyű.
3: Ez menjünk, nyelvünk meg az acskót. Van kosár, tarisznya, zacskó. Tuti nem lesz jó egyébként. Szerintem egyet nem találunk.
2: Nem.
3: Mivel fenyeget, akit kancsukát tart a kezében?
2: Á, ezt tudom.
3: Na,
2: ezt tudom, ez valami ostorszerűség.
3: Korbács, bicska, furkósbot.
2: Ez korbács lesz.
3: Korbács, jó.
2: Hú, nekem nem tudom most a semmiben, nem tudom meg. Egyedül tudom, hogy van még a bikacsök.
3: A bikacsök,
2: azt
3: igen.
2: Ismered?
3: Ismerem, persze, a bikacsök.
2: Bika de... pimpiliből fonott korbács. Szerintem ez korbács a kancsuka.
3: Jó, akkor legyen korbács, nézzük, jó. Milyen rokon az ángy? Az ángyi!
2: Hát ezt falun tudják, de mi itt annyira nem.
3: Unokatestvér, fiútestvér, felesége vagy a mostoha anya? Na? Dávid, te tudod?
2: Hát nő.
3: Ángyi.
2: Szerintem nő.
3: A nő a nőnek biztos, hogy nő.
2: Mostoha anya? Az nem lehet, nem?
3: Mostoha anya lehet az ángyi? Vagy fiútestvér, felesége?
2: Az lehet, ángyó. Hogy az lesz.
3: Szerintem is az.
2: Fiú testvér feles, nem most anya. De ezt már hallottam, hogy az ángyi, és akkor mondják, igen. És hogy nem értem, miről van szó.
3: Na, a következőt tudjuk. Bögöly, tyúk vagy kullancsa, tik.
2: Mi a tik?
3: Tík.
2: Hát ez az a szeretik a tik.
3: Szereti a tik a megyet.
2: Most komolyan tyúk a tik?
3: Szerintem tyúk, igen.
2: Jaj, tehát te ott a fukból tudod.
3: Fiú testvér felesége, írja Mónika is.
2: Az jó, ángyi. Az jó lesz.
3: Na jó van, akkor jó lesz az
2: ángyi. Tovább.
3: Milyen ruha a cucaj? Gombos bőrmellény, bálicipő vagy csősál?
2: Csúcsaj. Cucaj?
3: Cucaj. Bálicipő? Nem.
2: Az nem, ez nem elég elegáns.
3: Szerintem a gombos bőrmellény lesz.
2: Mert nem volt régen csősál.
3: Nem, nagyon.
2: Gombos bőrmellény. Nem? Felhúzom a cucajom.
3: Felhúzom a cucajomat.
2: Vagy úgy, hogy drágám felhúztam el a cucajt. Hát én a cucajom nélkül nem megyek sehova. Igen.
3: Milyen szín a sárig? Sárig.
2: Fehér, sárga vagy szürke? Biztos nem sárga.
3: Nem sárga, biztos. Szerintem fehér, szerintem a szürke.
2: Milyenre festjük ezt a házat?
3: Sárigra, mama!
2: Na de az milyen szín? Hát ez a kérdés.
3: Legyen az egész sárig! Na mindegy, legyen a szürke.
2: Úgy jó a... Úgy jó a... Szürke?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ne? Vagy miért szeretni? Fehéret?
2: Úgy szép a ház, ha sárig.
3: Ej, de sárig ez a ház.
2: Hát legyen szürke.
3: Jó, akkor legyen szürke.
2: Már csak egy kérdés, menjünk. Egy kérdés.
3: Egy kérdés. Mit nézek, az angyalok hintójában gyönyörködik? Na hát, az angyalok hintójában. Szerintem nem a göncöl szekér, tehát nem mentek bele ilyen
2: igen. Naplementét, vagy pedig cseri oldal.
3: Csillagászati fogalmakba.
2: Várjál, angyalok hintója. Angyalok hintója.
3: Én a naplementére szavazok.
2: Vagy a naplemente, vagy a telihold, de a telihold az biztos, mivel népi dolgokról van szó, az biztos nem angyalok hintója.
3: Ne, szerintem
2: naplemente lenne?
3: Hát ha már hintók, hogy elmennek, vagy valami, mit tudom, lehet, hogy inkább az a naplemente. Most a telihold az emlékeztet az angyalok bármilyen.
2: Mi a naplemente?
3: Hát nem tudom, ott az a pompa, meg az a gyönyör, az a, érted, az a...
2: Na, akkor legyen. Nem
3: tudom, jelöljük
2: naplemente, nyom meg, mert vége lesz.
3: Szépség.
2: Na nézzük. Nézz, ellenőrizzük le.
3: 7 per 10!
2: Azt, 7 per 10?
3: Hát, vagy 10 per 7.
2: Kell bennünk a legyen is
3: ennyire jó.
2: Na nézzük át, mik a jó válaszok?
3: Miből iszik, aki facsanakot tart a kezébe, fából faragott pohárból?
2: Hát ezt reálisan, ezt nem tudtuk, csak véletlen eltalált.
3: Nem zártuk ki. Na itt van, ezt elrontottuk, a habda az lábmelegítő harisnyaféleség, nem pedig posztókabát.
2: Lábmelegítő harisnya fényes.
3: Na, ezt is tudjuk. Jó. Akkor itt a remisz, az pedig erdős mocsaras terület. Ezt is eltaláltuk. Rémisztő remisz. Jó volt.
2: De ez a remisz, ez rögtön a tudom, mi jutott eszembe, a vajág, ahogy úgy megyed a mocsaras a területen, remisz, hogy harcol.
3: Igen, ez...
2: Mondja, hogy megyek a remiszbe.
3: Megyek a remisz. Remiszen találkozunk.
2: Szóval mibe pakol, aki acskóba teszi a dolgot? Hát ugye ez acskó, de ez azért, mert nagyon sokan mondják a mai napig, hogy acskó.
3: Igen,
2: acskót igen. Kér hozzá? Mondom, elnézést, micsoda? Nem mondok
3: acskó.
2: Ilyet.
3: Igen.
2: Vágom, hogy miről van
3: megállítod.
2: Szó.
3: Okay. Mivel fenyeget, aki kancsukát tart a kezébe? Korbáccsal. Ezt igen. Is eltaláltuk. Az ángyit is eltaláltuk. Fiú testvér felesége.
2: Nagyon jó.
3: A tyúkot is eltaláltuk. Milyen állat a tik tyúk. Milyen ruha a cuccaj, látod, gombos bőr mellé.
2: Mondom én,
3: vedd fel a cuccajod, mama.
2: Fölveszem én szép cuccajom.
3: Mama, hova tetted a cuccajod? Igen.
2: Nem ilyeneket.
3: Vedd fel mellé szép cuccajod, mama.
2: Dávid, van neked cuccajod? Van neked otthon cuccajod? Ünnepnapokon felveszel a szép cuccajt. Nem fogalmas, hogy miről van szó. Hülyéskedünk.
3: Mindegy, van egy teszt is, ez volt a kérdés, hogy milyen cuccáj.
2: Utána. Milyen szín a sárig?
3: Hát ez mellé. Ez sárga.
2: Sárga.
3: Hát egyből kizártuk a sárgát.
2: Túl egyértelmű volt a válasz, pedig úgy látszik, hogy
3: ez
2: a válasz.
3: De cuccajos ez a köz... Na igen.
2: Nem, ez milyen. Vigyázz.
3: A hát... tiszta szobába, de cuccajosra festetted.
2: Nem cuccajos,
3: sárig. Sárigra festetted a tiszta szobát, ahol a cuccaj tartod.
2: Igen. Zoltán, mit tettél a cuccajoddal olyan sárig színű? Hát...
3: Na, és képzeld, hogy az angyalok hintója az a göncöl szekér. Paf!
2: Ó, az is milyen egyszerű lett volna. Van ott egy ilyen fazon a göncöl
3: szekérre. Ez ilyen asszonomiai fogalmakon már így benne voltak, hogy akkor a göncöl szekérre.
2: Jó, vagyok is kémlelték az egész.
3: Az biztos, csak hogy erre volt egy ilyen kifejezés.
2: Nem szoktam ilyen szép kifejezéseket mondani, mint az, hogy kémlelték az eget.
3: Kémlelték.
2: Ez ilyen más szóval is.
3: Nem nyilván kémlelték, régen, csak nem gondoltam, hogy
2: régen sokan kémlelték az eget.
3: Feltűnt a göncöl szekér.
2: Te mesélsz ilyen régi időkről, akkor mindig annak idején sokan kémlelték az eget.
3: Igen.
2: Miközben cucókába vagy. Miben vagy? Cucaj?
3: Cucajukból.
2: Cucajukból.
3: Cucajukból kémlelték az cucajukból. Eget. Az atyafiak.
2: Cucajba.
3: Akik miután megetették a tikket.
2: Igen. Hazatértek.
3: Ángyival az oldalukon.
2: Igen. Hazatértek szép sárikszínű házukba.
3: Sárikszínű házukba, ahol felvették a habdát.
2: De nem lehet így
3: és
2: olvasni.
3: És ittak bort facsankjukból.
2: A régi meséket mindig ilyen megható hangon kell mesélni, nem? De nem tudom, én ezt így képzelem el, de igen. Szóval, de alapvetően jó, de hát ma is tanultunk valamit azért, nem?
3: Sokat tanultunk.
2: Reggeli connecting people, de különben tényleg rengeteg ilyen kifejezés vált, most ez is megküzdöttük, ne ügyéskedj.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13 a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Pannon reggeli. Jogában áll hallgatni.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
2: Félek ezektől a farmoktól, az igazság. Rám ijesztettek nagyon. Lényeg az, hogy ugye mi is vettünk ilyen gumicsizmákat, mert tényleg rengeteg farmra megyünk, komoly farm turnén vagyunk, és akkor azt mondták nekem, hogy minden jó lesz, de majd ugye, ezt lehet, hogy múltkor meséltem, hogy majd a disznók, majd évvégén megyünk egy arra, hogy az lesz a kemény, hogy oda váltásruha kell. Akkor én ezt így kérdezem az ismerőseimtől, akik tudod ebben a bizniszben vannak, akik rám ijesztenek még jobban, hogy azt mondják, hogy az a disznófarm az olyan durva, hogy nem, hogy váltásruhát kell vinnem, hanem ilyen lezárható zacskót, amiben utána a ruhát belerakom, és hogy tényleg ez ennyire durva?
3: A disznószag az úgy megmarad az emberen, igen, én is voltam már többször disznófarmon.
2: Hát én még soha.
3: És igen, és ez tök érdekes egyébként, mert mondjuk, hogyha tehát megvan a tehénfarmnak is a maga szaga vagy illatai, mondjuk tehén farmos illatot azt úgy szeretem. A disznó farm, hát az más, az inkább az büdösnek mondanám, tehát az mindenféleképpen büdös. Meg ne adj Isten, hogy valahova a környékedre fölhúzzanak egy disznó farmot. Nekem van egy ismerősöm, aki hát egy ilyen, igazából nem is külvárosi részen lakik, nem Szabadkán, viszonylag, tehát teljesen lakott környéken, családi házak vannak ott, és valaki elkezdett disznókat tenyészteni.
2: Ez kemény.
3: Két házzal arrébb, és ez az ismerősöm már egy 50 ezer méter magas falat húzott az udvara köré, és semmi. Tehát egy az, hogy tele van legyekkel. Tavasztól őszig minden tele van legyekkel, a másik meg az, hogy olyan elviselhetetlen szag van. Tehát, hogy igen, a disznófarm az olyan, bemész közéjük is, érzed. Tehát, hogy ez benne marad az orrodban, és napokkal később is érzed azt a disznó szagot.
2: Igen, hallottam ezt a dolgot, mert ugye van egy pár hely, ahol így nem tudom, hogy igazából te hova mindenhova mentél munka miatt, ahol meg kell küzdeni ezekkel a szagokkal. Én emlékszem, hogy az első élményem, de különben de adaptálódik az ember valamilyen szinten. Az első az, amikor tudod, volt egy olyan, amikor Brastó Zorival elmentünk a hulladék feldolgozóba. És akkor elmentünk, és akkor voltunk az irodába, kaptunk mi is ruhát, és akkor játszottunk, ugye, mert megmutatta nekünk mindent. És akkor mentünk erre a részre, ahol szelektálják.
3: Hát igen, akkor még a Csilla volt ott az igazgató. Igen, ez tök jó, emlékszem arra.
2: És akkor abszolút átnéztük az egészet, csináltuk el egy műsort, és akkor mikor bementünk abban a részbe, ahol válogatják a szemetet, akkor ott az első három reakció az olyan volt, és akkor aztán így adaptálod hozzá, és utána így rendben van. Csak az a momentum, amikor belépsz. Mert hogy te ezt nem szoktad meg, ugye? Viszont a szervezet meg pillanatok alatt itt tényleg átáll. És féltem egy picit a csirkefarmtól is, az nem vészes. A tehéntől is féltem, de aztán rájöttem, hogy várjál. Mert azért csak városi vagyok, én azért nem láttam én ilyeneket ennyire közel. Jó, voltam itt disztóvágáson, meg erre-arra, de az ilyen farmokon nem voltam sos. És akkor ugye aztán rájöttem, hogy a tehénfarmoknak tényleg ott eszembe jutott, hogy tényleg bármikor láttam, ezeknek mindig nyitva van az oldala, szóval annyira nem lehet büdös. És nem is volt.
3: Nem, mert még takarítják őket, tehát odafigyelnek.
2: A legfurább belőhetetlen szagok, tudod, hol voltak? Azon a részlegen, ahol a friss tej van. Ahol a fejés van. Azt el sem tudod nektek mondani, hogy az milyen fura valami.
3: De az ilyen tipikus egyébként, ez is nagyon érdekes, mert mondjuk, és emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor mentem mindig tejér, ilyen ismerősökhöz, akik ugye tartottak teheneket, mondjuk nem ilyen nagy mennyiségben, mint mondjuk a farmokon, hogy van, nem tudom, 1000 tehén, hanem mondjuk egy 10-et. Bementél a házba, és a házban mindig érződött ez a savanykás tejszag, vagy illat. Tehát, hogy mindig, tehát ez is olyan tipikus egyébként, igen, hogy megvan ennek a szaga. Hát akkor ugye a birkának is megvan ez a sajátos illata. Tyúkfarm, én egész gyerekkoromban a tyúkfarmon voltam. A nagymamám ott dolgozott, és amikor még nem voltam sulis, akkor nagyon sokszor kivitt magával, és ott voltam egész nap igazából. És az is nekem, tehát akárhányszor mentem, mindig olyan fura volt elsőre az az illat, tehát hogy így tök mindegy, hogy tegnap is voltam, meg tegnap előtt is, ma reggel, hogyha bemegyek, akkor megint nagyon szokatlan az orromnak ez a tyúk farm illat, vagy tyúk illat.
2: Igen, az is specifikus. Érdekes dolog.
3: Érdekes, ez nagyon különben.
2: Ati azt mondja, és ebben bele se gondoltam, hogy de örülj, hogy télen mentek, hát nyáron négyszer erősebb a szag, jó?
3: Persze, hát a meleg miatt, igen, meg
2: hát a nyáron is megyünk,
3: nyilván a legyek is ugye ott
2: vannak. Na, érdekes, majd meglátjuk, mi lesz, érdekes ez a világ.
3: Nagyon érdekes, én Szajánban voltam tavasszal forgatni, és ott is hát ugye egy ilyen családi vállalkozást látogattunk meg, ők is fejős teheneket is tartanak, de abból keveset, meg birkákat, bárányokat, és tök érdekes volt, hogy ezek ugye be voltak zárva, bementem kis bárányokat, ott simogattam, nem tudom, örültem nagyon, és talán csak észrevettem, hogy az udvarban is így mászkálnak, tehát hogy vannak ilyen megszelidített állatok,
2: igen,
3: ezek közül, akik kinélnek, tehát hogy az udvarban ők, igen, ott így legelésznek, jönnek, mennek, olyan tök jó volt a hangulata ennek egyébként.
2: Hát abszolút, igen, a másik pedig az, hogy és akkor voltak bocik.
3: Igen.
2: Picikék. Én ilyet nem láttam élőben soha. Arra jöttem rá. Mert ő volt...
3: Lemaradtál a legjobb dolgokról eddig.
2: Volt 3 napos, meg 5 napos. Nagyok már ahhoz képest, hogy ennyire 1-2 napja vannak a világon. És akkor már majdnem pakoltuk, és indultunk haza, és akkor így látszik, csak látom, hogy valami megindul, valami zsongás. És mondták, hogy
3: születik.
2: Abban a pillanatban, igen. Megindult az ellés, úgyhogy ott az a baj, hogy szerintem, ha én ezt nem tudnám, hogy ez hogy néz ki, akkor szerintem én sokkolottam volna. Nem emlékszem, hogy sokkolottam, amikor ezt először láttam felvételen, hogy néz ki. De így most nem volt valami nagy meglepetés, csak ugye az volt, hogy láttam, hogy milyen élőbe. Mondjuk én nem mentem be, azt is karámnak hívják, úgy kell mondani. Mm. Én nem rohantam be oda, mert ugye azok általában ilyen hosszanti csíkokból áll a kerítés, én bele sem mentem, hogy milyen szögbe kéne lehajulnom, hogy ott valahogy közte átmenjek, de a kollégám, akivel mentem, ő beugrott és ment közel is. Na mindig, szóval.
3: Én aztán tudom van. Egyébként, ezt Ati vagy Zoli írjátok meg, hogy egyébként, amikor születik a kis borjú, akkor arra mindig rá kell segíteni az embernek?
2: Igen, én is mindig így látom, hogy rá segíteni.
3: Rá kell,
2: tudom,
3: nem?
2: Miért. Aha. Igen, különben azt mondja nekünk, hogy Dénes, hogy sziasztok, az ember bőrébe is benne marad a szag a disznónál.
3: Igen.
2: Igen, ez egy érdekes dolog, az egyik ismerősöm azt mondja, hogy ő neki van egy ismerőse, vagy ő egy időben, vagy én már nem, ezt nem értettem pontosan, de hogy ilyennel foglalkozott, és hogyha disznófarmon vagy, akkor előbb-utóbb már az autód, meg a minden átveszi azt a... Nem tudom, én most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lehet szörnyű, hogyha már mindenki így beszél erről.
3: Nem olyan, hogy mondjam.
2: Mi vár nem... majd? Tehát oda megyek, hogy összeesek vagy komolyan.
3: Nem.
2: Szerintem csak rájátszanak.
3: Kicsit ilyen kellemetlen, vagy nem is tudom, ilyen szokatlan.
2: Ja, bocsánat, azt mondja, nem kell mindig, csak néha.
3: De nem,
2: hát ennek ellenére én mindig ezt látom.
3: Én is
2: hogy mindig
3: ezt hallom, hogy kell.
2: Aha. Érdekes dolgok ezek. Na minden, most ezzel meg már nem mutatom a hallgatókat, de most elejétől végig láttam ezt, amit Atiék próbálnak nekünk itt átadni évek óta, csak ugye mivel nem látod élőben, nem tudjuk felfogni, hogy működik ez a teljesen robotizált fejés. Ez nagyon érdekes.
3: Ja, hát az is nagyon durva, persze, és tök érdekes egyébként, hogy a tehenek így tudják, tehát hogy így beáll ez náluk, és akkor így ők így, tehát most nyilván odafigyelnek a gazdák arra, hogy tehát ez megvan, be van állítva, hogy minden este, nem tudom én, 6-kor fejés, vagy reggel fejés, de hogy ezek a tehenek annyira hozzászoknak ehhez, hogy egyszerűen ott nincs az, hogy te nem indítod el a fejőgépeket, vagy az nem indult. Tehát ők maguktól odaállnak, mert tudják, hogy hány óra van, és tudják, hogy most következik a fejés.
2: Az esetek 90%-ban segíteni kell a bociknak, ő ezt mondja. De azt mondja, de vannak húsmarhák, akiknél nem kell. Nem tudom, mit jelent. A tehenek...
3: Más a testfelépítésük, a húsmarha, tehát van az amit
2: valami?
3: fejnek, ja. Valamit a húsáért tartanak, és teljesen máshogy néznek ki. Tehát a húsmarha az egy ilyen nagy, ilyen monstrum.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes, én az újvidéki mezőgazdasági vásáron láttam igazából először azt, vagy ott tudatosult bennem, hogy mennyire máshogy néznek ki. Tehát meg tök érdekes ez egyébként, megvan náluk az is, hogy milyen, tehát megvannak ezek a tipikus szarvasmarha fajták, amikhez én mondjuk nem értek, hogy milyenek vannak, de hogy megvan, hogy mi mit bír. Ki az, aki nagyon bírja a szárazságot, az asszályt, ki az, aki te kirakhatsz 40 fokba a napra is, és nem fog elpusztulni, ki az, akinek nem tudom, fel kell, hogy szereld a ventilátorokat, meg locsolnod kell nyáron a testét vízzel, hogy ne kapjon szegény hőgutát, szóval, hogy megvan, hogy ki mit. Úgy, mint a növényeknél, hogy mi az, ami szárazságtűrő, mi az, ami nem. Az állatoknál is ugyanúgy megvan, meg ugyanúgy megvan ilyen szempontból is, hogy te ezt most tejtermelés miatt tenyésztett tartod, vagy a húsa miatt, vagy a, mit tudom én, régen ugye igavonó kis voltak ezek az állatok, aha, tehát hogy teljesen más a testfelépítése.
2: Nagyon durva,
3: nem? Aha, Holstein, igen, na igen, arról. Aha, meg a szementáli húsmarha, tejmarha, Holstein, na Holsteinről már hallottam.
2: Na hát, szóval ezek ilyen dolgok. Én nem is csodálkozom, hogy azok a nagyvárosi gyerekek teljesen meg vannak őrülve. Ugye pár éve lehet hallani olyat, hogy ugye volt ez a, valamely nap jött fel ez a téma, ugye, hogy ilyen, hogy mutatod nekik ilyen, hogy csirkecomb, meg ilyesmi, és akkor ugye azt fölismerik, hogy a csirkecomb, de azt nem tudják megmagyarázni, ez a csirkének a combja. De te állítok, ezt nem tudják, ez egy probléma.
3: Gyerekek?
2: Igen. Nem hát tudják, ugye az, amit fel kell ismerni, és akkor, jó, de nem itt nagyvárosról beszélgetünk, mondjuk már nem tudom én, nem legyen minimum egy Budapest, vagy valami, tudod? Mert hogy mikor látná, hogy a farmon amúgy hogy néz ki az, ha
3: ez
2: nem
3: amúgy nagyon
2: nagy
3: gáz, hogy nem viszik el ezeket a gyerekeket. Ugye? Most tök mindegy, hogy milyen városban, vagy honnan és származik egy gyerek, szerintem muszáj, hogy elvigyék.
2: És akkor az van, és
3: falura,
2: az,
3: hogy lássa.
2: És nekem, és most arra jöttem rá, hogy én falun voltam olyan helyen, ahol persze a nagybácsimnál, ha jól emlék, igen, a nagybácsimnál voltak disztók, tudod, lehet, hogy 3, vagy valami ilyesmi. Voltak csirké, lehet, hogy 10. Tudod? De hát ilyeneket mindig láttam. Erre most jöttem rá igazából. És én mentem el farmok mellett, de én ilyeneket még nekem ez most szerintem lehet, hogy most van először. Mert ugye aztán meg farmokra meg minek mennie? Meg hogy mennie? Mert ha nem ismersz valakit, akkor amúgy neked mi keresni valód van ott? Mm-hmm. Hát semmi.
3: Nem tudom, én forgatni rengeteget mentem, meg nagyon sok ilyen barátunk van, akinek vannak
2: igen?
3: Farmjai. Igen.

0: programajánló.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. De érdekes viszont az, hogy most megint azt teszem, hogy a régi emberek, a fölöttük lévő generáció mennyibe ügyesebb volt. Tehát valami víz problémám volt, amit szórakoztunk a vízzel.
3: Én nekem ilyen emberek.
2: Hát igen, de most ezt így jóból mondom, nem rosszból.
3: Old school.
2: Az old school igen. Emberek, mennyivel ilyen tényleg talpra esettebbek, mindig erre jövök rá. Én nekem van egy nagyon komoly fóbiám ezeket a saktoktól.
3: Beszakadsz?
2: Én nem szeretek lemenni. Nem, hát ott van mindig ez a rohadt víz. Én nem tudom, még hogy lent legyen.
3: Igen.
2: De biztos megvan az oka, de...
3: Igen, mert a víz is ott igen. van.
2: Mert a víz is ott van, nekem ez egy boldogató dolog, hogy ott vannak lent a vízórák, aha. le kell őket olvasni. Igen. Tényleg, hát... Olvas az, aki ért hozzá, én nem fogom olvasni.
3: Általában az olvassa, hát az, aki esetleg le kell mérje. Igen, és akkor mi történt?
2: Minden, és akkor mondtam, hogy na most akkor mit kell csinálni, mondom, akkor jó. Az igazság, hogy volt egy csap, ami nagyon régóta nem volt használva. Én azt megnyitottam, azt nem nagyon akarod elzárulni. Mert elzárulod, hogy csöpögöd. De hát a csöpögés az veszélyes egy házba, uh-huh. mert az csöpögés, az tudod, hónapra, a csöpögés az így el tud csöpögni, ott jó pár liter víz. Uh-huh. Azt nem lehet úgy hagyni. Akkor mondta a fatterem, hogy időre, akkor még meg nem lesz javítva, el kéne zárni a főcsapot. Hát mondom, jó van, de hol a főcsap? Hát mondja, ott van lent.
3: Uh-huh.
2: Mondom, ott van lent, és mondom, hogy hát azt, hogy igen, látod, ott van lent. És én azt mondom, hogy körülbelül mire kimondtam, hogy nincs az Isten, hogy én oda lemenjek, aha. addigra ő már lent volt.
3: Igen.
2: És én mondtam neki ötször, miközben ment, hogy édesapám, mondom, te bár nem tudom, ennyi édesapám nagyon fit, meg minden, gondolom, most egy félrejtést tessék. Mielőtt elkezdtem edzni, jobb állapotban volt, mint én, de tőlem idősebb nyilván. Igen. És hogy így ötször kértem, hogy édesapám, mondom, de csináld, de hogy ne menj már le. Ha rossz volt nézni, hát az a sakt, az egy szörnyű hely.
3: Igen.
2: És ebből lement, és én megcsáltam. És ott aki le a kalappa. Vittem is neki este fánkot. Cserélj, most már se hiszem el, hogy ő oda leugrott, és érted, tudta, és zárta, és ő is megoldottam. Mm-hmm. Hát ilyen, így kéne, de én erre nem tudom. Én nem tudom, hogy neked kellett már menned a sarkba?
3: Nem kellett levennem.
2: Hát az a világ legszörnyűbb dolga.
3: Hát például,
2: lemenni a sarkba. Tudod, te milyen szűk? Te már voltál Dávid sarkba? Voltam.
3: Már kézbesített levelet oda.
2: Azt mondja neki mindegy. Hát, apám. Csaba pedig azt mondja, na Csaba, aki nem Zoli, meg Ati, azt mondja, hogy télen ne fagyjon be a víz. Ja, hogy azért van lent. Hát tudom, de 2025 van már, nem mondja nekem senki, hogy úgy kell leolvasni.

0: Ja, na mindegy, ha...
1: Sakk, tehát ha nincs ilyen allokátorod, vagy mit tudom én, ami egy kívülről így leméri, ami egyébként a víznél nincs, tehát hogy ott, de ha valami hasonló technológiás rendszered nincs, akkor egyébként nem.
0: Jó, muszáj erről, ez nekem nagy szívfájdalom, hát adjatok pár percet, muszáj ezt elmondom elnézést, hát úgyis azért van ez a műsor, hogy beszélgessük.
1: Igen.
0: Szóval, most ez egy kicsit elcsúszik, na hát most még hogy tartani mindig ezt a időpontokat. Szóval figyeld ezt. Ugye a lakásokban, ahol te is élsz, meg ahol én is nyomultam elég sokat, ugye ott az a lényeg, és az a fantasztikus, hogy minden mérőműszer, vagy minden ilyen mérő valami az elérhető annak a számára, aki azt méri.
1: Igen.
0: A vizest kijön, le tudja mérni, az áramos kijön, le tudja mérni, a gázos leméri, mindenki leméri. Neked semmi dolgod nincs, csak hogy hónap végén megkapod gyönyörűen szépen a számlákat, fogod a kis telefon.
1: Az a dolgod, hogy megkeresd a pénzt, hogy kifizest.
0: Igen. De hát ezekben a lakásokban annyira nincs rezsi, hogy tök mindegy. És oda mész, és így befizet, és kézi.
1: Kíváncsi vagyok az enyém egyébként, hogy ilyen milyen rezsivel számolok most, ez azért nagyobb, mint ahol eddig éltünk.
0: Hát semmi, majd 100 euró körül lesz.
1: Nem tudom. Majd megmondom, hogy mi van.
0: De jó, majd
1: utólag.
0: Igen, mert ezekben a normális ezek a kétszobás lakásokban mennyi 5000 dinárét.
1: Jó, van ott kevés, de azért el tudott is ugrani csúnyán.
0: Na, hát jó, biztos, hogy lehet.
1: Nekem sikerült már azért elugrasztani.
0: Sikerült?
1: Hát persze, most, hogy gyerekekkel, tudod, mennyi vizet használunk? Tehát, hogy hát sok vizet használtunk. Tehát ugye ez a fürdés, a fürdetés, a minden este, a nem tudod, de hát ugye ez oké, te is zuhanyzol, csak ott a gyerekeknél azért fürdés.
0: Hát jó,
1: fürdés,
0: biztos, hogy több, persze,
1: több,
0: persze,
1: több,
0: persze.
1: Tehát látványosan több.
0: Szóval, az van, lepítjétel, és ki. Na most akkor házaknál, ott aztán minden megoldás van. Na most nekem olyan, és ez hihetetlen, hogy én ezt fel se fogom, és nem fogom sokáig húzni, csak régi ház per új ház, különbség. Régibe minden a kapun belül volt. Gyerek. Sőt, valami oknál fogva, én azt nem tudom, hogy hogy a francba történt meg, az előszobában volt a villanyóra.
1: Uh-huh.
0: Az hogy csinálták meg? Aha. Az előszobában bent a házban volt a villanyóra.
1: Nálunk is úgy volt a régi házunk.
0: Úgy volt?
1: Hát ott a folyosón, ahogy bementél, fölmentél a folyosón, és ott volt nekem az a bejárati nagy ajtó, ahogy beléptél a házba. Tudod, emlékszel arra?
0: Igen, hogy nem emlékezem.
1: Na, ott volt, tehát ott a bejárati ajtó jobb oldalon fent.
0: Én nem tudom, biztos, hogy
1: két villanyóránk volt, és ott volt egymás mellette kettő. Igen.
0: Akkor régen lehet, hogy ez így volt, hogy a házon belül volt, de tudod, mi volt a rossz?
1: Folyosó.
0: Hogy még a, vagy folyosó? Ez is lehet különböző folyosó volt, csak becsukták. Én nem tudom nálunk, de mindegy. Ezt én nem tudhatom. De az a baj, hogy udvaron belül volt a vízóra is. Minden egyes dolognak a mérésére be kellett volna engednem az embert akkor, amikor arra
1: persze,
0: járt.
1: Persze,
0: én soha nem vagyok mindig, akkor otthon.
1: Mi mindig így csináltuk. Tehát hozzánk jött be a gázos, jött be az áramos.
0: De hogy épp otthon volt mindig valaki?
1: Hát nem, tudod, mi volt a baj? Az volt a poén, hogy ugye azok az emberek, akik ezt a munkát végezték, azok pontosan tudták, nekünk ez volt a tapasztalatunk, pontosan tudták, hogy ők délelőttönként hétköznap nem jöhetnek, és hát mindig hétvégén jöttek.
0: Aha, az ügyes.
1: Mindig szombaton vagy vasárnap délután, tehát ez egy olyan kicsit olyan volontőr munkának tűnik, hát nyilván nem az, de hogy az idejét úgy osztotta be, ahogy neki ment, vagy ahogy neki sikerült, és akkor általában mindig olyan időpontokba jött, amikor tudta, hogy otthon vannak az emberek. Tehát nálunk ilyenek voltak a leolvasók. Néhány kivétellel, de hát akkor olyankor meg ugye kiteszed az ablakba, vagy odaírtad az ablakba, hogy mennyi a... Tehát, hogy ezek így működtek, vagy betelefonáltál és lediktáltad.
0: Uh-huh.
1: Tehát én ezt csináltam sokáig, amíg el nem ment ott a ház, tehát hogy én is így vissza bele kellett ebbe szoknom.
0: Aha.
1: A szüleim azoknak ez full rutin volt, én persze, nekem meg ott így elkezdett, hogy most van a villa, most akkor le kell olvastam, most akkor kitennem az ablak.
0: Tehát, abszolút, tehát hogy ilyen... Nyűg ez különben.
1: Nyűg, igen.
0: Nyűg ez.
1: Nem mindenhol.
0: És akkor röviden csak annyi, hogy amikor nyilván az ember, vagy nem tudom, hogy az ember normális ember, mindig megyek valahova, mindegy, és akkor most, amikor néztem az új ingatlant, akkor ezek nekem nagyon fontos dolgok voltak, hogy nekem ezzel ne kelljen foglalkoznom. Tehát minden kint legyen, minden elérhető legyen, és mindent majd aki ért hozzá, az foglalkozik vele. Nincs többet, hogy az udvarban van ez, meg az udvar, meg a házon belül, meg minden a házon kívül elérhető, mérd. És pont azért, mert én nem fog lemenni. Meg ilyen, miket szenvedtem a vízóra leolvasáshoz, hogy gyűlöltem. És akkor tényleg, csak hogy itt meg mert az a vízóra olvasó, ő neki van az a hosszú valamilyen, van a végén olyan tudod, olyan nagyító, ő leolvassa szépen, én meg már nem tudtam mit csinálni. Végén már azt csináltam, hogy telefonnal fotóztam le így tudni fentről, és akkor nagyítgattam rá, meg és azon gondolkodom, és ezt írjátok meg, és akkor zenélünk tényleg, hogy komolyan. Tehát ez, az egy dolog, mert én relatív egy középkorú ember vagyok. De hogy tényleg, akinek ilyen vízórája van az udvarba, az most komolyan a 60 meg a 70 éves ember, mindenki minden egyes hónapban bemászik oda. ez a normális? Ez csak nekem nem normális? Minden emberben, nem tudom, anyjuk, én most megyek, leolvasom a vízórát, és akkor megy a, nem tudom, a 60 éves ember, akit én nem azt mondom, lehet 60 évesen rohadt fit, nem arról van szó, de hogy tényleg, hogy már rutin, meg 20 éve, és akkor már nyitja fel a saktetőt, akkor beugrik a saktba, leolvassa, megtörőgeti papírzsebkendő, meg koszos, és akkor aztán kimászik. Egy másik.
1: Igen, ez egy másikat.
0: Ne, ez most már a harmadik, negyedik Ati reggel.
1: Igen. Az Eci azt tudod, hogy a saktok ugyanolyan falazott ki szobák, mint a lakás szobája, csak nem a lakásban, hanem a föld alatt, és nem pedig egy kapu az alvilágban. Dehogy nem egy kapu az
0: nekem
1: alvilágban.
0: Nekem konkrétan kapu az alvilágban. Nekem
1: de
0: az
1: igen, tehát igaza van az Attilának. Most ő itt van.
0: De tényleg, miért?
1: Hányadik Attilánk? Már negyedik? Mindegy, szevasz Attila. Szóval az a lényeg, hogy Attila ezt írja, hogy nem egy kapu az alvilágban, és ugyanolyan helység. Hát igen, de mondjuk most itt az Ecinek ez egy azért egy trauma, mert nála ez ilyen, de viszont vannak olyan házak, ahol ez nem ilyen. Tehát, hogy ez nyilván attól függ, hogy van kialakítva ez a rendszer. Azt nem tudom, mindenhol hogy a egy ilyen a kapu az alvilágban.
0: Ha jól emlékszem, akkor, és most lehet, hogy hülyeséget mondani nekem, gyanús.
1: Nálunk lent volt a pincének az első helységében.
0: Ja, ilyen exkluzív kis szép
1: szokterembe? Nem volt exkluzív, nem volt. Te alpafusz, messze volt az exkluzív.
0: Ne.
1: Csak nem egy
0: sakt
1: volt. Szóval, na igen, igen.
0: Az, hogy a negyedik Ati, itt vagyok én is, csak most nem szólok hozzá. Nem vagyok benne biztos, de talán a...
1: De mi ez egy Attilák klubja?
0: Ati klub.
1: Kérj egy ilyen Attilák klubja.
0: Ati klub van reggel.
1: Igen.
0: Szóval azt akarom mondani, hogy gyanús, hogy a Sánta Zoli volt az, hogy mikor nálunk saktot kellett építeni a háznál, akkor meg, én azt hiszem, hogy ez így volt, majd ő elmondja, de én azt hiszem, hogy így volt, hogy megkérdez, hogy apu, a saktok mindig ilyen picik kellenek, hogy legyenek ilyen szűkek, ilyen, és azt mondta, hogy hát de nem. Azt mondja, apa, akkor építünk már egy nagy saktot, ahova le lehet menni a normálisan.
1: Igen.
0: És állítok, építünk egy nagyon nagy saktot, ahova le lehet menni emberként. Mert mindig ott bele kell ugranod, tudod, egyenes testtartásra, és akkor ugye a saját tengelyedbe így lemenni. Na mindegy.
1: Bele kell ugranod.
0: Na jönnek az Attik sorba. Meg így jött egy. Várjál, most jött még egy Atti, az előbb láttam. Hova tűnt az üzenet?
1: 1, 2, 3, 4. Hány Atti van itt?
0: Most már 5. Azt mondják, hogy legyen Ati névnap.
1: Legyen, hát te biz Isten. Legyen,
0: hát amúgy is van Ati név. Ati klubot kell most már létrehozni. 6 órási Atik, így fogunk
1: titeket hívni. Igen, a 6 órai Atik.
0: 6 órai Atik, úgyhogy ez abszolút jó. Ja, igen. Na jó, oké.
1: A sakt sztoria.
0: Megőrülök ettől a saktól.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Műsorajánló.
4: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
5: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
9: Médiatámogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
11: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
12: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
13: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
14: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
15: A te zenéid.
3: A te rádiód.

0: Espresso. Neked szól.
1: 8 óra 14 perc van, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma is nagy melegre ébredt egész Vajdaság, és ez a nagy meleg még kitart egy kicsit. Mondom, hogy milyen témákat hoztam a mai műsorban. A Green Future Fesztivál részleteit hozom. Ezen kívül Ludason is megmozdul egy kicsit a környék, mert hogy Fokhagyma Fesztivál lesz augusztus 8-án, a fesztivál részleteivel jövök. Ezen kívül lesz még egy érdekes téma, hogyan lehet tudatosabban kommunikálni, bizalmat építeni és pozitív hatást gyakorolni másokra. Dr. Újszászi Bogár Lászlóval fogunk beszélgetni, akinek nagyon érdekes szakterülete van. Pontosan, vagyis a megnevezése lényegében meggyőzés és befolyásolás technikai szakértő, és picit beszélni fogunk erről a területről, hogy mit is jelent ez, és hogy miközben a manipulációhoz, valóban manipulációja az, amit ő tanít, meg igazából lényegében a hatékony üzleti kommunikációs titkokról is kérdezni fogom őt, úgyhogy ez egy igen érdekes beszélgetésnek ígérkezik. Lesznek itt meg érdekességek a mai műsorban, játszhattok is velünk, még fut a nyereményjátékunk a Panopresso Facebook oldalán, amit ma fogok lezárni, a hét nap jó voltából egy fél éves előfizetést tudtok tőlünk bezsebelni, úgyhogy játszatok velünk, amennyiben szeretitek a hét napot. És számítunk a figyelmetekre. Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa lesz ma veletek egészen 14 óráig.

0: Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor...
5: Ma hozzák a hét napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.

8 óra 31 perc van, a folytatásban pedig az időjárásról szólok, hát továbbra sem enyhül a hőhullám Szerbiában. Ma országszerte száraz, rendkívül meleg idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 35 és 40 Celsius fok között alakul majd. Kicsit drámaian sikerült ez a 40 fok, hát mégiscsak 40 fok lesz, nem mindegy. A délutáni órákban egyébként az ország keleti, déli és délnyugati részein, valamint a Morava vidéken és a Bánát környékén helyenként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan rövid záporok, zivatarok is kialakulhatnak, gyenge vagy mérsékelt keleti, délkeleti szél fúj majd. A következő napokban is kitart a hőség, pénteken délután változóan felhős időre is helyenként záporokra, zivatarokra lehet számítani, Vajdaságban pedig megerősödhet az északnyugati szél. A hétvégén többnyire napos idő várható, elsősorban Szerbia délnyugati, déli, keleti és délkeleti hegyvidéki térségeiben fordulhat elő rövid, de csak rövid ideig tartó zápor vagy zivatar. A csúcshőmérséklet továbbra is elérheti a 36 fokot.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: 8 óra 43 perc van pontosan. Képzeljétek, az M1-en is láthatóak lesznek a Sziget Fesztivál magyar előadóinak a koncertjei. Együttműködést kötött ugyanis a közmédia is a Sziget Fesztivál. A megállapodást szerdán írta alá Gerendai Károly, a Sziget alapítója, és Horváth András, a közmédia megbízott vezérigazgatója. A koncertfelvételeket még a nyár folyamán láthatják az M1 nézői, a fellépések korlátozott ideig, pedig a média klikken is visszanézhetőek lesznek. A közmédia is a Sziget együttműködésének központjában a magyar könnyűzene sokszínűségének a bemutatása, valamint a művészi szabadság és a kulturális nyitottság áll. A két szervezet közös meggyőződése, hogy a zene képes hidat építeni a különböző generációk között. Gerendai Károly közölte, hogy a Sziget mindig is a szabadság ünnepe volt, a nyitottsági, a kultúrák találkozásai és a művészi önkifejezésé. Horváth András pedig azt hangsúlyozta, hogy a közmédia feladata, hogy értékes és sokszínű kulturális tartalmat tegyen elérhetővé mindenki számára. A Sziget magyar előadóinak koncertjei kiválóan megmutatják a hazai könnyűzene gazdagságát és azt a kreatív szabadságot, amelyből ezek az alkotások megszületnek. A koncert közvetítések fellépéseiről, illetve időpontjairól a közmédia hamarosan további tájékoztatást ad.
1: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannon RTV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Pannon Presszó. Pörgesd fel a napod.
1: 9 óra 15 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Képzeljétek el, ma van a bányászok napja Szerbiában. Az augusztus 6-ai szakmai ünnepen azokat köszöntik, akik nap mint nap a föld mélyén dolgoznak az ország gazdaságának, illetve energiabiztonságának a fenntartásáért. Szerbiában több mint 20 ezer ember dolgozik a bányászati ágazatban, a munkájukat pedig kedvezményes szolgálati idő is elismeri. Az országban több mint 200 aktív kitermelési terület működik, mintegy 270 vállalat foglalkozik ásványi nyersanyagok kitermelésével, további cégek pedig geológiai kutatásokat végeznek. A bányászati és energiaügyi miniszter közlése szerint az idei év első negyedévében a bányászat a szerb GDP 2,9%-át adta, és az ágazat továbbra is fontos szerepet tölt be az ország fejlődésében. A bányászok napja alkalmából Alekszandár Vöcsics szerb elnök, valamint a bányászati és energiaügyi minisztérium is gratulált a bányászoknak, kiemelve a munkájuk, a tudásuk és az elkötelezettségük jelentőségét.

0: A Pannon Press Szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
5: Programajánló.
6: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
7: Média támogató a Pannon RTV.

9 óra 33 percen programötlet a folytatásban a Moholy Moto Familia motoros klub augusztus 7-én, 8-án és 9-én, tehát pénteken, szombaton és vasárnap 6. alkalommal tart motoros találkozót Moholon, a Tiszaparton. A rendezvény pénteken és szombaton rock és punk együttesek fognak fellépni, valamint DJ-k is fel fognak lépni. Továbbá, ha jól látom, a programot látványos és szórakoztató motoros programokkal és várják az érdeklődőket. A motoros találkozó pénteken délután kezdődik a rekreációs központban, ahol 17:30-kor, tehát 17:30-kor motoros játékok várják majd az érdeklődőket, 19 órakor pedig kezdődnek a koncertek. A résztvevőket 18 órakor motoros játékok is várják majd. A motoros találkozón 500 dinárért tombola jegy is vásárolható, amelynek főnyereménye egy Pedatec 125-ös motoros kerékpár. A tombolát szombaton 21 óra 45 perckor sorsolják ki, vasárnap reggel zárul egyébként a rendezvény, amelyre a napi egy 500 dinárba, a hétvégi belépő egyébként 800 dinárba kerül majd.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panna Rádióban.
1: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

9 óra 45 perckor egy felhívás, egy programötlet is egyben. Augusztus 16-án ismét benépesült Topolya vásárterem, mert hogy 15. alkalommal rendezik meg a vajdasági paraszt olimpiát. Az egész napos családi rendezvényen a hagyományőrzés, a gasztronómia, a vidám vetélkedők, illetve a szórakoztató programok mind-mind helyet kapnak. A nap az új kenyérünnepével kapcsolódó eseményekkel fog kezdődni, lesz itt fiákeres felvonulás is, délután pedig kezdetét veszi a vajdasági paraszt olimpia, amelyben résztvevő csapatok tagjai ügyességi, esetenként vicces feladatokban is összemérhetik az erejüket, a tudásukat, ügyességüket. Az idén is a versenyszámok közé tartozik például a gumicsizma hajítás, a szalmabála dobálás, illetve a Petrendszer úd tartás is. A 0638508404-es telefonszámon lehet már nevezni a csapatokat. Számos különlegesség várja még egyébként a közönséget is, mert hogy lesz lehetőség a helyszínen lovaglásra. Emellett felállítják a paraszt dzsakudzit is, és hát kézműves termékeket is lehet vásárolni a helyszínen. A gyerekeket 15 órakor pedig happarti is várja. A Cosmos Fire Art tűzzsonglőr bemutató tart 21 órakor, pedig tűzijáték lesz, Dollyról koncert, szóval lesz minden az idei parasztolimpián is.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: 10 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyura Macut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvarfibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák, a szélütés és a vérök képződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és tüdőembólia kezelésére. A listára 2 olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a magyar kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A program részeként bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak hazai uniós és magánforrások bevonásával. A kormány szerint Paks helyzete jelenleg stabil. A Duna vízszintje lassan, de emelkedik, Szlovákia pedig biztosítja Magyarországnak járó vízmennyiséget. Magyar Péter közölte, első körben 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést indítanak, egyszerűsítik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, bővítik az okos mérők használatát, és augusztus végéig kiírják az első szélerőművi pályázatokat is. A magyar miniszterelnök egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban is lehetőség szerint mérsékeljék és időzítsék át a nagyobb energiafogyasztást. Megkezdődött a déli iparjövezeti út felújításakor megmentett macskakövek lerakása Zentán, a Városi Park és a Városközpont gyalogos övezeteiben. A munkálatok a játszótértől a Városháza felé vezető szakaszon indultak el. A kivitelezést tereprendezési és előkészítő munkák előzték meg, amelyek biztosítják a kövek szakszerű elhelyezését. A munkálatok a következő időszakban is folyamatosan zajlanak majd. Ezzel a fenntartható megoldással nem csak értéket mentünk, hanem az anyagok újrahasznosításával környezettudatosan újítjuk meg a park gyalogos övezeteit, fogalmazott a projekt kapcsán Burány Hajnalka polgármester. Hiroshima az amerikai atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. A megemlékezés központi üzenete a nukleáris fegyverek teljes felszámolásának sürgetése volt, miközben a szervezők figyelmeztettek arra, hogy a növekvő nemzetközi feszültségek egy újabb nukleáris katasztrófa veszélyét hordozzák. Kazumi Matsui polgármester békenyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a nukleáris fegyverek pusztító erejének alábecsülése és az erő alkalmazásának elfogadása újabb tragédiákhoz vezethet. A világ vezetőit arra szólította fel, hogy nemzetközi együttműködéssel tegyenek konkrét lépéseket a nukleáris leszerelés érdekében.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 35 fok van jelenleg, egész nap napsütésre és meleg időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 39 fok körül alakulhat ma.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
8: A
0: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
8: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
9: Bomax.
10: Hallgass napjaink slágereit.
11: És légy tájékozott.
10: Ez a Pannon Rádió.

0: Imagine Dragons után hoztam egy aranyos kis vajdasági hírt, mert hogy képzeljétek, Versetsz községhez tartozó Vajdalak faluban élő Mária Fendje háztartása nyerte az idei háztartás, amelyet a fecskék választottak elnevezésű versenyt. Ugyanis képzeljétek el, hogy az udvarán, illetve a birtokán összesen 59 aktív füstifecske fészket számoltak össze, így a jutalma Máriának 1 tonna kukorica lett. A Szerbiai Madártani és Madárvédelmi Egyesület által 10. alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a fecskék védelmére, és elismerje azokat a családokat, amelyek otthont biztosítanak ezeknek a madaraknak. A verseny szervezői szerint a fecskeállomány az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, ezért különösen fontos a fészkelő helyek megőrzése. A füstifecske a leginkább emberhez kötődő fecskefaj, amely tavasszal több 1000 kilométert repül Afrikából, hogy visszatérjen a költőhelyeire.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hanoradio.
3: A te hangod.
1: A te hangod.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Rita a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
6: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Pörög ránk. Pannonrádió éjjel-nappal.
1: A nyári rendezvények egyik különleges színfoltja a Ludasi Fokhagyma Fesztivál. A rendezvény nem csak a fokhagymáról szól, hanem a helyi értékekről, a közösségről, a hagyományokról, illetve természetesen a jó hangulatról is. A beszélgető partnerem Aladics Tibor, a Ludasi Helyi Közösség tanácselnöke, akivel a fesztivál idei programjairól fogunk beszélgetni. Most üdvözlöm a Pannonrádióban.
2: Szép jó napot kívánok!
1: Ugye hamarosan ismét Fokhagyma Fesztivál és Falunap is. Milyen hangulatban zajlanak így az utolsó előkészületek?
2: Jaj, hát szenvedünk a hőségtől, de gondolom nem mi vagyunk az egyetlenek. Itt a környéken mindenki ezzel küzd. Pontosan ezért fölhívom a figyelmet a kedves ide látogatók számára, hogy a késő esti órákban fog beindulni a program. Ez minden évben egy kicsikét nem mindenkinek érthető, és sokan már megjelennek a délutáni 1-2-3 délutáni órákban is, de fölhívom a figyelmet, hogy az igazi program, és amikor már érdemes kijönni, az az este 6 óra után van. Tehát a 6 órától már érdemes. Mi helyiek 5 órakor, fél 5-kor megyünk a Háladó Szentmisére, ezzel indul be az egész program, de hát ide ugye nagyon sokan az ide látogatókból nem vesznek részt, ez helyi jellegű inkább, hanem a vásártéren pontosan ezért a 6 órát céloztuk meg, amikor már nem igazán mondhatom, hogy a hőség csökken, de legalább hamarosan majd a nap lefelé fog bukni. Úgyhogy a 6 órai kezdettel indul a Ludasi Vásártéren a Fokhagyma Fesztivál és a Falunap, akkor már a színpadon megjelennek a zenészek is, tehát megszólal a muzsika is. A fokhagyma árusok, ők már végül is kint lesznek előbb, ott a vásártéri nádasban, ki fogják állítani a portékájaikat, úgyhogy végül is már mindenki a csapatból kint lesz, de mégis azt tudom mondani, hogy a 6 órai kezdettel lesz a legfontosabb része a dolognak. Onnantól indul, akkor lesz a Fokhagyma Fesztivál megnyitója. Utána beindulunk egy kicsikét a hagyományos játékainkkal, próbálunk majd szórakoztató játékokat. Hát ez már ismert mindenki számára, a gyerekek ezt nagyon szeretik, nagyon várják. A felnőttek is vannak vállalkozó szelleműek, akik majd részt vesznek ezeken a játékokon. Utána 8 órakor kultúrműsorral próbáljuk szórakoztatni az ide látogatókat. A sátrainkban hűtött italok és paprikás várja majd az érdeklődőket. Tombolát is fogunk árulni értékes főnyereménnyel. És hát utána, amikor beindult minden, akkor végül is a kultúrprogram után indul a várva várt utcabál. A kikindai vidám fiúk lesznek majd a zenészek, és hát ez hajnali tartó mulatságot jelent. Úgyhogy azt tudom mondani az ide látogatóknak, hogy hasonlóképpen, mint a másik években, hasonlóképpen várjuk az idén is az érdeklődőket.
1: Érdekel, hogy milyen évet zártak idén a ludasi fokhagyma termelők, melyek ma a legnagyobb kihívások számukra, a termelés, a munkaerő, vagy inkább az értékesítés?
2: Amit felsorolt, ez mind így sorban. Tehát egyre nehezebb az egész gazdasági helyzetünk. Egy kicsit el is vagyunk szomorodva, hiszen az egész termelési évünk katasztrofális. Azt tudom mondani, hogy az egyik legnehezebb évet éljük át, mint ahogy minden egyes kultúrára, a szárazság, a fokhagymára is ugyanúgy kihatással van. Nagyon nehéz volt megvédeni a betegségektől is. Amikor egy növény nem úgy fejlődik, ahogy kellene, akkor ott minden probléma jelentkezik. Tehát itt az embereknek egy nagyon nagy kihívás volt az, hogy legalább meg tudják őrizni, hogy ne menjen tönkre az egész vetés. És hát most mit mondjak, tehát majd itt a helyszínen meg fogjuk látni, hogy végül is nem lettek olyan szép nagy fejek, mint másik években, hiszen nem tudott úgy kifejlődni, mint ahogy kellett volna, vízhiány véget, de azért azt tudom mondani, látni, hogy végül is nem lettek olyan szép nagy fejek, mint másik években, hiszen nem tudott úgy kifejlődni, mint ahogy kellett volna, vízhiány véget, de azért azt tudom mondani, hogy mégiscsak valamilyen termés lett. Most itt a leg

0: évre. Úgyhogy hát itt az alkalom, kedves hallgatók, a Ludasi Fokhagyma Fesztiválon mindenki első kézből a termelőtől meg tudja vásárolni a jó minőségű ludasi fokhagymát.
1: Igen, Ludas település neve már szinte összefolyik a fokhagyma fogalmával. Érdekel az, hogy mennyire sikerül átadni ezt a hagyományt, meg a fokhagyma termelést a fiatalabb generációknak. Mit lát rajtuk a fiatalokon?
0: Mit látunk? Azt látunk, ami általánosan jellemző mindenhol. A fiatalok csak abban vesznek részt, ami érdekli őket, és amiben látnak valamilyen kihívást. Hála Istennek Ludason még vannak azért olyan fiatalok, akik a mezőgazdaság iránt érdeklődnek, és hát többen úgy vannak vele, hogy kis területen, hogyha öntözés lehetséges, akkor a fokhagyma az egyik olyan kultúra, amiből egy kis hasznot lehet termelni. Ezért azért vannak még olyan családok, olyan fiatal családok, akik ebben látnak fantáziát, és esetlegesen komolyabb befektetéseket, különböző gépeket, segítő eszközöket vásárolnak ahhoz, hogy a munka gördülékenyebb és sikeresebb legyen. Tehát azt tudom mondani, hogy a fokhagyma termesztés élni fog Ludason, nem veszik ki a hagyomány, és hát remélem azt, hogy majd egyszer a felső áldás is másképpen néz majd ránk. Ugye a 6. szűk esztendőben vagyunk, hát a mondás szerint is a 7. után már talán a jó kell, hogy jöjjön. De hát lehet, hogy már a következő jobb lesz, mint az idei.
1: Még egy kérdésem maradt, hogyan látja a rendezvény jövőjét? Milyen terveik vannak a következő évekre, illetve hogyha esetleg van egy kedves élménye, ami a Fokhagyma Fesztiválhoz kötődik, akkor szívesen meghallgatnánk.
0: Nekünk mindegyik rendezvény nagyon fontos, hiszen a falu közösségét próbáljuk összehangolni, összefogni. Ez egy nagyon nagy ünnep Ludason. Ilyenkor az egész falu benne van szinte a szervezésben. Azt tudom mondani, hogy 40-50 ember is be van kapcsolva ennek a rendezvények a lebonyolításába. Az előkészületek már ma elindultak, éppen most vagyunk asztalokért, padokért, sátrakért, tehát mi már a mai napon elkezdtük ezt az egészet, a szervezést, holnap fogjuk a vásártéren felállítani a sátrakat, tehát ez azt jelenti, hogy mozgósítva van a falu apraja nagyja. Én úgy érzem, hogy ameddig ez a vezetőség van Ludason, addig biztos vagyok benne, hogy mi a hagyományt őrizni fogjuk, és nem fogjuk feladni. Egyre nehezebb és nehezebb bármilyen rendezvényt is szervezni. Itt főleg az anyagi vonzatára célzok. Nagyon nehéz gazdasági évünk van, nagyon nehéz a donációkat összeszedni. Az emberek nagyon adakozóak, de mindenki a helyzetéhez mérten tud csak hozzájárulni, ami teljesen érthető, és itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki bármilyen szinten próbál segíteni, akár anyagilag, akár munkával a rendezvénynek a szervezésébe, megvalósításába. És hát azt tudom mondani, hogy ennek a rendezvénynek egy létfontosságú jelentősége van, hiszen egy ilyen kis falu, mint Ludas, amikor tud egy ekkora rendezvényt csinálni, ahova több ezer ember, most mondjam így, hogy 1000 és 2000 ember közt kilátogat, és egy jó hangulatban eltellik egy este, és az a nap csak Ludasról szól, akkor arra büszkék vagyunk mindannyian, és úgy érezzük, hogy van még erő ebbe a kis falucskába, hogy egy ilyen dolgot végre tudjon vinni. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy meg tudunk egy ilyen rendezvényt szervezni.
1: Tibor, köszönjük szépen az információkat, és sok érdeklődőt, jó szórakozást kívánok Önöknek!
0: Nagyon szépen köszönöm, és hát ne feledjék, akkor szombaton délután minden út Ludasra vezet.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is kitart a kánikula Szerbiában. Ma országszerte túlnyomóan napos és száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő zavarhatja a napsütést, gyenge mérsékelt szél fúj majd, napközben 34-38 fokos csúcshőmérsékletre kell majd számítani. A legmelegebb az ország déli és keleti részein lesz, ezért több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot, és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a magyar kormány, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A program részeként bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak hazai, uniós és magánforrások bevonásával. A kormány szerint Paks helyzete jelenleg stabil, a Duna vízszintje emelkedik, Szlovákia pedig biztosítja a Magyarországnak járó vízmennyiséget. Magyar Péter közölte, első körben 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést indítanak, egyszerűsítik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, bővítik az okosmérők használatát, és augusztus végéig kiírják az első szélerőművi pályázatokat is. A magyar miniszterelnök egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy a következő napokban is lehetőség szerint mérsékeljék és időzítsék át a nagyobb energiafogyasztást. Újabb 18 gyógyszer kerül fel a támogatott készítmények listájára Szerbiában. Augusztus 17-től 18 új vényköteles gyógyszerrel bővül az államilag támogatott készítmények listája az országban. Az egészségbiztosítással rendelkező betegek ezekhez a gyógyszerekhez kedvezményesen az állam támogatásával juthatnak hozzá. A támogatott készítmények közül 16 szájon át szedhető véralvadásgátló, 2 pedig a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszer. Gyuro Macut miniszterelnök közölte, hogy az új véralvadásgátlókat elsősorban a pitvar fibrillációban szenvedő betegek esetében alkalmazzák, a szélütés és a vérrögképződés megelőzésére, valamint a mélyvénás trombózis és a tüdőembólia kezelésére. A listára két olyan készítmény is felkerül, amelyeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztettek ki, de a kutatások szerint hatékonyan alkalmazhatók bizonyos szívelégtelenségben szenvedő betegek terápiájában is, közölte a szerb kormány. Kamion gázolt halálra tegnap két útkarban tartót a nyugat-szerbiai Zminyák közelében. A baleset a Sabac és Loznica közötti gyorsforgalmi úton történt, őrizetbe vették a kamion sofőrjét. A rendőrség a közmédia megkeresésére meg is erősítette, hogy a két férfi karbantartási munkálatokat végzett az említett útszakaszon, amikor a kamion elgázolta őket. A Tannyug információi szerint a munkások a Zombori Szignál Szombor vállalat alkalmazottai voltak. A cég közlekedési jelzőberendezések telepítésével és karbantartásával foglalkozik.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fokot mérnek. A nap folyamán kitart a kánikula, a csúcshőmérséklet elérheti a 38-39 fokot is.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Nehéz napokon vannak túl a Green Future Festival szervezői, ugyanis az elmúlt napokban jelentős változásokat jelentettek be. Elmaradt például Tídeni koncertje, a nyitó napon pedig nem nyit ki a nagy színpad. Ugyanakkor a fesztivál nem marad el. A szervezők azt mondják, hogy a Green Future hangulata és a közösségi élménye idén is megmarad, ami szuperhír. Mi vezetett a változásokhoz, hogyan sikerül néhány nap alatt újra tervezni egy ilyen nagy rendezvényt, és mire számíthatnak a fesztiválozók augusztus 13-a és 16-a között Zentán, arról beszélgetünk most Kornya Katarinával, aki a vonal túlsó végén van. Szia, üdvözöllek a Pannon Rádióban, Katarina.
1: Ja, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Nem titok, hogy idén a szervezés során több olyan kihívással is szembesültünk, hát amelyek nagyobb rugalmasságot és sokkal nagyobb kitartást igényelnek, és igényeltek tőlünk. Folyamatosan keressük a megoldásokat, és mindent megteszünk azért, hogy a fesztivál sikeresen megvalósuljon, hát pedig megvalósul. Tídeni koncertje sajnos lemondásra került. A csökkentett költségvetésünk miatt nehéz döntéseket kellett meghoznunk. Ilyen például a VIP-zónának a törlése is. Ahogy említetted is, csütörtökön nem nyit ki a nagy színpadunk, viszont a meglévő költségvetésünket elsősorban a minőségre fordítottuk, és ez mondjuk azt fogja eredményezni, hogy a másik két napon a nagy színpadunk egy órával később fog zárni. A nagy színpadunk mellett itt lesz két kisebb színpad is, a kis színpad és a techno színpadunk, amit a látogatóink már jól megszoktak. A föllépőknek a száma egy kicsivel csökkent, de a minősége nem változott. A nagy színpadon föl fog lépni a Well Hello, a Relja Popovics, Elena Kitić, Devito és az ő vendége Nádia, de ezek mellett Kózmilán, Forura, Máli Mirza, Elektra, Stefán is, még nagyon sokan mások is föllépnek majd. És a rossz hír mellett lesz egy meglepetés fellépünk is, akivel megpróbáljuk Tídeni hiányát enyhíteni egy kicsit.
0: Akkor ha meglepetés, akkor gondolom nem árulod el.
1: Nem fogom még elárulni, de szerintem egy kicsit enyhítünk majd a hiányon.
0: A változások ellenére mi az, amire azt mondhatod, hogy ettől még ugyanaz marad a Green Future Festival? Tehát mi az a hangulat vagy élmény, amit idén is át szeretnétek adni?
1: A fesztivál idén is háromnapos. A kemping ugyanúgy részese marad a fesztiválnak, a rendezvényünknek, és a bérlet részét fogja képezni idén is, amivel most egy kicsit hozzájárunk még a nagy hőség mellett, hogy a sportcsarnokban mondjuk klimatizált pihenőzónát alakítunk ki, ventilátorokkal, asztalokkal, ez mellett telefontöltése, hajfonása is lesz lehetőség, de ugye a nappali programok is itt vannak, amik minden évben itt vannak, a strandfoci, sörpong, tollaslabda, idén a röplabda is bekerül, de amivel még jobbá teszik a hangulatot, azok a nappali bulik lesznek, ahol egész nap, vagyis egész délután DJ fog zenélni.
0: Mit üzenél annak, aki még sosem volt a Green Future Fesztiválon? Meg alapból neked személy szerint milyen a kapcsolatod ezzel a fesztivállal? Mikor voltál az első ilyen fesztiválon, vagy mi az, ami igazán megfogott benne annyira, hogy így most már a szervezői csapatot erősíted?
1: Hát így most már, hogy a 12. Green Future Fesztivál kerül megrendezése. Hát az első napoktól kezdve mondhatom, hogy itt voltam. Maga az elképzelés, maga a közösségépítő hangulat, a természetközeliség, az a hangulat, ami megfogja az embert, amikor odaér, amikor leér, amikor találkozik a társasággal, a barátokkal, esetleg azokkal, akikkel régóta nem találkozott. Úgyhogy szerintem így a hangulat, maga ez a közösségépítő jellege és a természetközeliség szerintem az, ami minket valahogy mássá tesz a többiektől.
0: Még egy technikai kérdésem maradt a végére. Hol kaphatnak bővebb infót az érdeklődők, illetve mit kell tudni a jegyekről?
1: Az elővételes bérletünknek az ára 5500 dinár, az elővételes napi jegynek 2300. Péntek éjfél, tehát holnap éjfélig van egy akciónk fut, ami azt jelenti, hogy 4 bérletet lehet kapni 14700 dinárért, és 4 napi jegyet 6000 dinárért. Ez mellett, vagy ezen fölül a referens hálózatunknál és az Elfinity.rs alkalmazáson és oldalon keresztül tudják őket megvásárolni. Amit még kiemelnék, talán, hogy a csütörtöki napi jegyünk 1000 dinár lesz a helyszínen, ugye pont azért, mert amit említettünk is az elején.
0: Köszönöm szépen az információkat, én jó szórakozást kívánok nektek és mindenkinek!
1: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit szeretettel, hogy együtt ünnepeljük a zenét, a nyarat és azt a közösséget, amely évről évre életben tartja ezt a fesztivált. Köszönjük szépen!

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A Szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
5: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553.

0: 11 óra 32 perckor egy figyelemfelhívás, ami a mobiljainkat érinti, mert ugye egy telefon ugye egy használati eszköz, amit minden nap használunk, és hát úgy alapértelmezetnek vesszük, és szerintem fontos rá vigyázni, és találtam egy cikket, ami igazából engem is elgondolkodhatott, mert hogy erre nem szoktam figyelni. A nyári hőség ugye nem csak minket, hanem a mobiltelefonjainkat is meg tudja viselni, különösen akkor, hogyha autóba hagyjuk, biztos ti is jártatok már úgy, hogy benne felejtettétek a telefont, aztán pont rásütött a nap, aztán használhatatlan volt egy jó ideig a telefon. Nos, hát egy napon parkoló autó utastere akár 60-80 Celsius fokra is felhevülhet, ez fontos tudni, és hát ez a telefonoknak, a lítium akkumulátorainak hát nagyon nem jól esik. Hogyha a készülék túl melegszik, akkor automatikusan csökkenti egyébként maga a kijelző fényerejét, de be is lassulhat, leáll a töltés, egyes alkalmazások bezáródnak, szélsőséges esetben az akkumulátor maradandó károsodást is szenvedhet, szóval ezt fontos tudni. Éppen ezért érdemes elkerülni a telefont. Tehát, hogy a telefon a műszerfalon vagy a tűzőnapon hagyjuk, hogyha pedig ugye navigációra használjuk, ami elég gyakori, inkább a klíma befutó közelébe tegyük, és akkor nem kell majd így árnyékba parkolni, de mindig jó árnyékba parkolni egyébként. Ha pedig a telefon forró, akkor fontos tudni, hogy ne tegyük így a hűtőbe, ilyet ne csináljatok, vagy jeges területre, mert inkább fokozatosan kell hagyni, hogy lehűljön, így sokkal kevesebb az esélye annak, hogy örök búcsút kell venni a telefonunktól.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hannon Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

0: Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
0: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
1: Műsorajánló.
3: Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: Avicii szólt az imént 11 óra 45 perckor, hoztam egy jó kis családi programötletet. Augusztus 9-én vasárnap családi napot rendeznek a Bajsai medencénél, ahol minden korosztályt változatos szórakoztató és versenyprogramok is várnak. A rendezvény egyik fő eseménye a sertéspörkölt főző verseny, amelyre az érdeklődő csapatok augusztus 7-ig jelentkezhetnek a 0697993636-os telefonszámon. Az esti hangulatról 20 órakor DJ Biggie gondoskodik majd. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt, hogy egy kellemes nyári napot töltsenek együtt. Egy kikapcsolódással, közös programokkal, jó hangulattal. A rendezvény mottója pedig az, hogy mert a nyár még tart.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
7: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: híradó.
1: Ma is folytatódik a kánikula. Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán, megrongálták Radnóti Miklós szobrát Bórban, és ma este ismét élőben jelentkezik a rádiódiszkó Palicsról. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is kitart a kánikula Szerbiában, ma országszerte túlnyomóan napos és száraz idő várható, csak kevés gyomoly felhő zavarhatja a napsütést, gyenge mérsékelt szél fúj majd, napközben 34-38 fokos csúcshőmérsékletre kell számítani. A legmelegebb az ország déli és keleti részein lesz, ezért több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről. 40 fokos csúcshőmérséklettel tegnap tetőzött a trópusi meleghullám Szerbiában. Országszerte több városban tegnap már 30 fok fölé emelkedett a hőmérő higanyszála a reggeli órákban. Egész Szerbia területére érvényes hőségriasztás és tűzgyújtási tilalom volt érvényben. A Duna alacsony vízszintje miatt a Vaskapu vízi erőmű kapacitásának csak negyedét tudta leadni, de a szakemberek szerint az ország ellátása jelenleg biztosított. A folyó vízszintje az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban nem apad tovább, sőt a remények szerint néhány centiméteres emelkedés is érezhető lesz Loboda Árpád összeállítása.
2: A Vaskapu vízi erőmű minden berendezése üzemkész állapotban van az illetékesek szerint. Az alacsony mennyiségű másodpercenként 1450 köbméter víz miatt, ami a Dunán érkezik, csak a teljes teljesítmény negyedét tudja leadni a létesítmény. A történelmi mélypontra süllyedt vízhozam miatt rendkívüli helyzet alakult ki, ezért az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében fokozott összefogásra van szükség az ágazatban. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energiaügyi minisztere. A Vaskapu erőművei jelenleg csak negyed kapacitással termelnek, azonban minden áramfejlesztő üzemkész állapotban van, minden vízcseppet elektromos energiává alakítanak. Ami a Drínát illeti, a Bájnabástai szivattyús vízerőmű júliusban a tervezetnél 30%-kal többet működött, vagyis sikerült elektromos energiát tárolnia. Jelenleg mintegy 140 gigawattóra tartalékkal rendelkezünk, ami azért jó, mert előre nem látható helyzetekre is tudunk reagálni. A környező országokban kialakult helyzet miatt pedig a piaci árak meghaladták az 500 eurót megawattóránként, ami rendkívül magasnak számít. Ilyen árakat a 2022-es energiaválság óta nem tapasztaltunk. A tartalék kapacitások mellett a szerbiai hőerőművek áramfejlesztői is teljes kapacitással működnek jelenleg. Mindössze két blokk szünetelteti a termelést tervezett karbantartás miatt. A Duna vízkészleteinek megőrzése a Kostolaci, valamint a Nikola Tesla hőerőmű hűtése számára is elengedhetetlen. Az ország áramfogyasztása a kánikulában elérheti a 100 gigawattórát is, ami miatt a teljes fogyasztás mintegy 10%-át behozatalból kell fedezni, 300-500 eurós áron megawattóránként, ez pedig jelentősen terheli a vállalat költségvetését. Dusan Živković, a szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója. Amit tehetünk, hogy biztosítjuk az elektromos energiaellátás folytonosságát, biztosítjuk a szükséges mennyiségeket esetleg a piacon. Kulcsfontosságú a tartalékok szinten tartása, a széntározók jelenlegi szinten tartása, ezzel pedig saját kapacitásaink ellátásának biztosítása. A meteorológusok szerint a Duna vízszintje az elkövetkező 10 napban enyhe emelkedés mutat majd. A jelenlegi helyzetben ez nem sokat segít az aszályos állapotokon és az erőművek teljesítményén, de a további apadás elkerülése mindenképpen jó hír az energetikai rendszer stabilitása számára, nem csak Szerbiában, hanem az atomerőműveik hűtési gondjával küzdő Magyarországon és Romániában is. A szakemberek a polgárokat az áram racionális felhasználására kérik a rendszer stabilitásának megőrzése érdekében.
1: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban a Duna vízszintje kisebb mértékben csökken, illetve helyenként stagnál. A legkritikusabbnak számító bezdáni mérőállomáson ma mínusz 166 cm-t mértek, ami 3 cm-rel magasabb a tegnapinál. Belgrádtól Kelet-Szerbiáig ugyanakkor átlagosan mintegy 40 cm-rel apadt a folyó. A hajózásban egyedül a 2-es Gyerdáv vízi erőmű előtti szakaszon tapasztalható szűkület, ahol a hajózható útvonal szélessége 60 méterre csökkent. Megrongálták Radnóti Miklós borban álló emlékművét. Az ügyben a Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az illetékes szerveknél, valamint felszólította a helyi kommunális közvállalatot, hogy haladéktalanul tisztítsa meg a szobrot. Az eset kapcsán Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook oldalán azt írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Hozzátette, Radnóti Miklós életműve és sorsa közös európai örökségünk része, emléke pedig összeköt bennünket. Radnóti Miklós 1944-ben élete utolsó hónapjait töltötte Borban, ahol a magyar líra gyöngyszemeit alkotta. Szobrát Magyarország 1972-ben ajándékozta Bor városának. Varga Imre szobrászművész alkotását azonban 2001-ben ellopták. Magyarország kormánya, a Vajdasági Magyar Szövetség és Bor város önkormányzata összefogásával 2004-ben a költő egész alakos szobra új helyet kapott a kelet-szerbiai bányavárosban. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, jelentette be Magyar Péter magyar miniszterelnök Facebook oldalán. A program részeként bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak hazai uniós és magánforrások bevonásával. A kormány szerint Paks helyzete jelenleg stabil, a Duna vízszintje emelkedik, Szlovákia pedig biztosítja a Magyarországnak járó vízmennyiséget. Magyar Péter közölte, első körben 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést indítanak, egyszerűsítik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, bővítik az okosmérők használatát, és augusztus végéig kiírják az első szélerőművi pályázatokat is.
0: Kedves honfitársaim, jelenleg óvatosan optimisták vagyunk. Az elmúlt napokban sikerült megőriznünk Magyarország energiaegyensúlyát, egyelőre elkerülnünk Paks teljes leállítását, és a hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Európa és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek. A következő órák és napok ugyanakkor még kritikusak lesznek. De amikor a veszély elvonul, azt a kérdést is meg kell tudnunk válaszolni, hogyan készülünk fel arra, ha hasonló helyzet alakulna ki. A védelmi munkacsoportom ma arra adtam utasítást, hogy minden szakterület készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját.
1: Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést ma reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnyacska banya, Szokobanya és Zlatibor voltak. Átadták a felújított és kibővített mandarin óvodát Szabadkán, amely a korábbinál jelentősen nagyobb kapacitással várja a gyermekeket, hangzott el a szerdai sajtótájékoztatón. A több mint 171 millió dináros beruházással korszerűbb körülményeket teremtettek a kicsik és az intézmény dolgozói számára is. Szabó Regina riportja.
3: A Nása Radost iskoláskor előtti intézmény mandarin óvodájának bővítésével megduplázódik a férőhelyek száma. Ezentúl mintegy 400 gyermek fogadására lesz alkalmas. A fejlesztés új alkalmazottak felvételét is szükségessé teszi, hangzott el a sajtótájékoztatón. Veljko Vojnić, a szabadkai Nása Radost iskoláskor előtti intézmény műszaki igazgatója. Ez nagy nap a szülőknek, a gyerekeknek és minden szabadkai polgárnak. Tudják, hogy itt van a város szíve. Ezekben a helyiségekben nő fel Szabadka. Itt kezdődnek a barátságok, itt kezdődik a közösségi élet, itt kezdődik gyermekeink első nevelése és oktatása. Ezért rendkívül elégedett vagyok a mai nappal, mert hétfőtől már fogadhatjuk a gyerekeket ebben az épületben. Ez az intézmény nem csak a legmagasabb szakmai követelmények szerint készült el, hanem szakmailag is kiemelkedő. Így bármilyen körülmények között zavartalanul működhet. El kell mondanom, hogy ez az első ilyen típusú intézmény a városban, amely saját áramfejlesztő aggregátort kapott. Újságírói kérdésre, valamint a szülők aggájaira reagálva Veljko Vojnić elmondta, minden jelentkező számára tudnak helyet biztosítani a Nása Radost iskoláskor előtti intézmény valamelyik épületében. Nem lesz. Csak ennyit szeretnénk mondani, senki sem marad a vonal alatt. A pontos számot csak akkor tudjuk megmondani, amikor holnap vagy holnap után befejezzük a folyamatot. Végül meg kellett várnunk, hogy a mandarin óvodát átadják nekünk, hogy el tudjuk osztani a férőhelyeket. Ahogy a polgármester is mondta, a műszaki rész már júniusban elkészült, de meg kellett várnunk a használatba vételi engedélyt. Természetesen nem tudtuk, hogy melyik napon érkezik meg, és a listák közzététele is ehhez kapcsolódott. Most már pontosan tudjuk, hány gyermeket tudunk itt elhelyezni. Most a rendelkezésre álló férőhelyek alapján véglegesítjük a beosztást. Azt mondhatom, hogy a listák 95%-a már elkészült. Már csak a véglegesítés van hátra, és a lehető legrövidebb időn belül közzétesszük a listákat. Legfeljebb 5-7 napon belül. Stefan Bakić szabadka polgármestere szerint a fejlesztés újabb bizonyítéka annak, hogy a város kiemelten kezeli a gyermekeket érintő beruházásokat. A projekt értéke meghaladja a 171 millió dinárt. Az óvoda alsó szintje 1092 négyzetméteres, a felső szint pedig további 710 négyzetméteren helyezkedik el. A felső emeleten 4 foglalkoztató, 4 hálószoba, 4 mosdóhelyiség, valamint 3 kijárati lépcső található. Ami számomra és mindannyiunk számára rendkívül fontos, hogy a felújításnak és bővítésnek köszönhetően az intézmény kapacitása megduplázódott. 200 gyermekkel bővült. Ez azt jelenti, hogy sok család számára lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekeik már az iskola kezdés előtt óvodai nevelésben részesüljenek. A polgármester kiemelte, az óvoda fejlesztések a következő időszakban is folytatódnak. Egyebek mellett megkezdődik a Szánda Marjanovic és a Sumica óvodák felújítása, elkészül a központi konyha, valamint előkészítés alatt áll egy új palicsi óvoda építése is.
1: Ma este 20 és 22 óra között ismét élőben jelentkezik a Rádiódiszkó Palicsról. A Szabadkai Magyar Rádió szervezésében megvalósuló műsor ezúttal is a Vigadó teraszáról szól majd. A látogatók nem csak hallgathatják, hanem személyesen is átélhetik a különleges hangulatot. Kis János Manó több évtizede vezeti a Rádiódiszkót. Az esti buli mára igazi hagyománnyá vált, és évről évre összegyűjti a retro zene kedvelőit. A legnagyobb slágerek mellett a vendégek újdonságokkal is találkozhatnak, többek között a mesterséges intelligencia alkotta zenékkel is megismerkedhetnek. A helyszínen már egy órával a kezdés előtt felcsendülnek a bemelegítő zenék, a műsor előtt pedig a közönség személyesen is találkozhat és beszélgethet a műsorvezetővel.
4: Azt hiszem, hogy nem sok újdonságot mondok most, hogy a régi szép idők zenéje fog többnyire szólni. Azok a zeneszámok, amik akkor voltak újdonságok, amikor bízom benne, hogy a látogatók többsége fiatal volt velem együtt, és azok az időkre fogunk visszaemlékezni, és természetesen, ahogy szoktam mondani, nincsen minden kőbe vésve, mert a rádiódiszkó is változik, igaz, 50 év alatt kell is, hogy valamit változzon, nem mindig ilyen volt, változott valamennyire, és most itt van például ez a mesterséges intelligencia, kíváncsi vagyok a reakcióra, mert az nem a jövő, az a jelen. És tulajdonképpen, ha a hallgatóknak, látogatóknak, mert azok is lesznek most a rádió műsoron, tetszik, akkor az ő kedvükbe szeretnék járni.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc.
5: Időjárás.
6: Tikkasztó a hőség, a várható csúcsértékek ma akár a 39 fokot is elérhetik, csapadék nem valószínű, és felhők sem lesznek az égen.
7: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
5: Reklám.
8: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend.
8: 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
10: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
8: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
5: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

12 óra 33 perc van. A folytatásban egy érdekes, kis aktuális téma, dinnye szezon van, dübörög a dinnye szezon, és hogyha te is azok közé tartozol, akik így reflexből kiköpik a görög dinnye magját, akkor lehet, hogy érdemes újra gondolni ezt a szokást, mert hogy képzeljétek el, a szakértők szerint a dinnyemag egyáltalán nem hulladék, sőt kifejezetten értékes tápanyagokat is tartalmaz. Erre a cikkre futottam rá az imént. Arra viszont érdemes figyelni egyébként, hogy hogyha egészben nyeljük le a magokat, akkor szinte így változatlanul áthalad az emésztőrendszerünkön. A legtöbb hasznos anyag akkor szabadul fel igazából, hogyha meg is rágjuk, vagy netán például megpirítjuk. A dinnyemagban többek között magnézium található, ami hozzájárulhat az idegrendszer megfelelő működéséhez, cink, amely szerepet játszik ugye az immunrendszer, illetve hormonháztartás működésében is, vas, ami különösen fontos lehet ugye a nők számára, valamint egészséges zsírsavak és antioxidánsok is. Ezek együtt támogatják a szervezet normális működését, de természetesen hát nem csodaszerként kell erre gondolni, ez most csak egy érdekesség. Tehát, hogyha legközelebb eszitek a dinnyét, akkor gondoljatok erre, hogy nem kell feltétlenül minden egyes magot kiköpni. Egy részük ugyanis akár a szervezetünk hasznára is válhat.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannon Presszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

12 óra 45 perc van, és ez itt a Presszó továbbra is. Miközben sokan éppen Horvátországba kerülnek nyaralni, és készülnek nyaralni, az ország egy egészen más problémával is küld. A rendkívüli hőség miatt több térségben vörös riasztást adtak ki, és a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy két folyó vízszintje olyan drasztikus szintre lecsökkent, vagy csökkent le, hogy akár napokon belül akár kiszáradhat. És hát ez nem csak a természetet érinti, hanem a mezőgazdaságot, a vízellátást és a helyi ökoszisztémát is. A tartós csapadék hiány, illetve az extrém meleg egyre látványosabb következményekkel jár a térségben, és hát jól mutatja, hogy a klímaváltozás nem csak egy távoli forgatókönyv. Horvátországban a turisták továbbra is élvezhetik a tengerpartot, ez fontos kiemelni, de a háttérben egyre komolyabb kihívásokkal kell szembenézni a szakértők szerint, mert ugye a turista szezonban ilyenkor különben is megugrik a vízfogyasztás. Szakértők szerint az ilyen szélsőséges időjárási helyzetek várhatóan egyre gyakoribbak lesznek, ezért a vízkészletek megóvása, a megfelelő alkalmazkodás már nem csak környezetvédelmi, hanem akár gazdaság kérdés is.

0: Reklám.
1: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: 13 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is kitart a kánikula Szerbiában, országszerte túlnyomóan napos száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. A legmelegebb az ország déli és keleti részein lesz, ezért több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban a Duna vízszintje kisebb mértékben csökken, illetve helyenként stagnál. A legkritikusabbnak számító bezdáni mérőállomáson ma mínusz 166 cm-t mértek, ami 3 cm-rel magasabb a tegnapinál. Belgrádtól Kelet-Szerbiáig ugyanakkor átlagosan mintegy 40 cm-re lapadt a folyó. A hajózásban egyedül a 2-es Gyerdáp vízierőmű előtti szakaszon található, illetve tapasztalható szűk, ahol a hajózható útvonal szélessége 60 méterre csökkent. Megrongálták Radnóti Miklós borban álló emlékművét, az ügyben a Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az illetékes szerveknél, valamint felszólította a helyi kommunális közvállalatot, hogy haladéktalanul tisztítsa meg a szobrot. Az eset kapcsán Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook oldalán azt írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Hozzátett, hogy Radnóti Miklós életműve és sorsa közös európai örökségünk része, emléke pedig összeköt benne. Radnóti Miklós 1944-ben élete utolsó hónapjait töltötte borban, ahol a magyar líra gyöngyszemeit alkotta. Szobrát Magyarország 1972-ben ajándékozta Bor városának. Varga Imre szobrászművész alkotását azonban 2001-ben ellopták. Magyarország kormánya, a Vajdasági Magyar Szövetség és Bor város önkormányzata összefogásával 2004-ben a költő egész alakos szobra új helyet kapott a kelet-szerbiai bányavárosban. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést ma reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehetett felhasználni, illetve lehet felhasználni legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnyacskabanya, Szokobanya és Zlatibor voltak. Ma van a bányászok napja Szerbiában. Az augusztus 6-ai szakmai ünnepen azokat köszöntik, akik nap mint nap a föld mélyén dolgoznak az ország gazdaságának és energiabiztonságának fenntartásáért. Szerbiában több mint 20 ezer ember dolgozik a bányászati ágazatban, a munkájukat pedig kedvezményes szolgálati idő is elismeri. Az országban több mint 200 aktív kitermelési terület működik, mintegy 270 vállalat foglalkozik ásványi nyersanyagok kitermelésével, további cégek pedig geológiai kutatásokat végeznek. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium közlése szerint az idei év első negyedévében a bányászat a szerb GDP 2,9%-át adta, és az ágazat továbbra is fontos szerepet tölt be az ország fejlődésében. A bányászok napja alkalmából Alekszandar Vučić szerb elnök, valamint a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is gratulált a bányászoknak, kiemelve munkájuk, tudásuk és elkötelezettségük jelentőségét.
0: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 39 fok körül alakul, egész nap meleg lesz, és száraz idő.
6: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Itt.

0: Pannorádió a te hangod. A sikeres üzleti kapcsolatok nem csupán a jó termékeken vagy a szolgáltatásokon múlnak. Az üzletemberek nap mint nap tárgyalnak, meggyőznek, döntéseket hoznak, és közben folyamatosan hatunk egymásra, sokszor anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. Hogyan lehet úgy meggyőzni, hogy közben a bizalom is épül? Erről beszélgettünk a vendégemmel, dr. Újszerszi Bogár László meggyőzés és befolyásolás technikai szakértővel, aki a Connect & Grow üzleti konferencia előadójaként érkezik majd Palisra hamarosan. Köszönöm szépen, László, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Én köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Szeretném először így a beszélgetés elején egy kicsit letisztázni a szakterületedet, hogy konkrétan ez mit jelent. Ugye a meggyőzés és a befolyásolás sokak számára ugye elsőre nagyon manipulációnak hangzik. Valójában mit jelentenek ezek a fogalmak?
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha az etikai oldaláról közelítjük meg először, hogy nem tudunk nem kommunikálni, azaz nem tudunk nem hatni a másik tudatára vagy tudatalattiára. Hogyha én erre a meghívásra, amit tettél felém, nemet mondtam volna, vagy egyszerűen csak most nem vettem volna fel a telefon, akkor is kommunikáltam volna valamit. Tehát nem tudunk nem kommunikálni, és nem tudunk nem hatni a másikra. És én mindig azt szoktam mondani, hogyha így is úgy is hatunk, hiszen mindenképpen kommunikálunk, akkor az legyen minél tudatosabb. De a meggyőzés technikai eszközökre tekintsünk úgy, mint egy ásóra. Egy ásóval lehet fát ültetni, lehet a szomszédbe rendezni a tartozást, nem az ásóval van a baj. Én mindig azzal a reménnyel szoktam tartani az előadásaimat, legyen az vállalati vagy egyetemi, hogy a lehető legnemesebb célra fogják majd ezeket az eszközöket használni. Hogyha nagyon szét szeretnénk választani, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a cél oldaláról közelítjük meg csak és kizárólag, akkor ott lesz egy olyan szubjektív vélemény, amire tudom azt mondani, hogy én szerintem ez nemes cél, szerinted meg nem nemes cél, és akkor döntsük el, hogy nemes volt-e vagy sem. Ezért én szeretek egy jóval objektív határt meghúzni. Ez pedig az igazságnak a határa. Mondok egy nagyon konkrét példát. Biztos vagyok benne, hogy mindenki találkozott már azzal, hogy mondjuk egy oldalon kiírják, hogy már csak 4 darab maradt, már csak 4 szállás érhető el. Na ez egy befolyásolás technikai fogás, ez tudat alatt arra hat, hogy nem szereti az agy, hogy ha a jövőbeli döntését bárki korlátozni fogja, és ezért tudat alatt az adott dolog iránt, jelen esetben mondjuk egy szoba iránt, aránytalanul nagy vágyat kezd el érezni, nagyobbat, mint amilyen technika nélkül lenne. Ezért befolyásolás technika. És én azt mondom, hogy ez akkor meggyőzés technika a befolyásoláson belül, hogyha tényleg csak 4 szoba maradt. Viszont hogyha nem igaz, hogy csak 4 szoba maradt, akkor viszont manipulációs technika. Tehát az itteni beszélgetésünkben is, amikor én azt mondom, hogy meggyőzés technika, akkor mindig azt értjük alatta, hogy a meggyőzés technika az az igazságnak a lehető leghatékonyabb kommunikálása. A manipulációval én pedig nem foglalkozom.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt megmagyaráztad. Én tanultam marketinget, és ezt így sosem tudtam így meghatárolni, mert nekem egy kicsit ugye a reklámnál is. Keresem mindig ott az etikai határokat, hogy hol van az, hogy meddig manipulálsz, vagy hol van a határ az, hogy most te ugye értelemszerűen el akarod adni az adott termékedet. Nincs reklám, akkor ugye nem informálod a vevőt, honnan tudná, hogy te vagy, de hol van a másik határ, hogy ugye manipulálod arra, hogy megvegye azt, amire igazából nincs is szüksége. Úgyhogy ezt az etikai utat keresem mindig, hogy hol van, és a magyarázatod ezt így nagyon szépen behatárolod. Évek óta keresem ezt a választ, úgyhogy köszi. Érdekel egyébként, hogy mi vezetett ahhoz, hogy éppen ezt a területet választottad a hivatásodnak. Volt-e valami igazán személyes motiváció vagy sztori ennek a hátterében?
1: Hogyha nagyon-nagyon távolról akarom elindítani, akkor óvodában volt nekem egy cimborám, aki egy nagyon-nagyon rossz kis gyerek volt. Természetesen én egy tüneményes kis angyalka voltam, de engem mindig belerángatott a rosszba. Na jó. És az egyik alkalommal jött az óvodába egy új kisfiú. És mi ezt a kisfiút mindig kicsúfoltuk, hogy ugyanabba a ruhába jön. Mentségem ő szolgáljon, hogy hála Istennek fogalmam sem volt akkor, hogy mit jelent a mély szegénység. És az egyik alkalommal ennek a kisfiúnak bejött az anyukája, és a kis cimborámnak és nekem is hozott egy-egy kinder tojást. Egy mély szegénységben élő családról van szó. Direkt megkérdezte Mónika óvónénit, hogy mi a kedvenc csokoládénk, ezért kinder tojást hozott cimborámnak és nekem is. És mi attól a naptól kezdve soha többet nem csúfoltuk ezt a kisfiút, de nem ez volt az érdekes a történetben, hanem hogy egyikünk sem tudta megenni ezt a Kinder tojást. És ez volt az első olyan pillanat az életemben, ami úgy, hát ha nem, 35 évvel később is így megmaradt, hogy nem értem. Hát itt van a kedvenc csokoládém. Erre a kedvenc csokoládémat nem tudom megenni. Hát valami itt belül akkor nem stimmel. Nyilván nem azt mondom, hogy 6 évesen megfogalmaztam, hogy a tudatalattim a lelkiismeret furdalással kondicionálta azt az adott attitűd tárgyat, tehát nem ez történt, csak éreztem, hogy itt valami a fejben nem stimmel. És ez volt az első olyan pillanat, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy itt valami nem oké. Később pedig mindig indultam ezeken a kazinci szép magyar beszédversenyeken. És engem az érdekelt nagyon, hogy a zsűri mi alapján dönti el, hogy ki olvas szebben. Mert ha mondom, én ismerném ezeket a szempontokat, és szándékosan úgy olvasnám föl a szöveget, hát akkor nyilván én fogok nyerni. És aztán kiderült, hogy van egy ilyen tudomány, hogy fonetika, ami pontosan ezzel foglalkozik, és akkor azon kezdtem el gondolkodni már középiskolában, hogy na várjunk csak. Hát hogyha a szép beszéd, a szép felolvasás kapcsán vannak ilyen objektív szempontok, hát akkor lehet, hogy más kapcsán is van. Mi alapján dönti azt el valaki rólam, hogy szimpatikus vagyok-e vagy sem? Hogy szakértő vagyok-e vagy sem? Mert hogyha én ismerném ezeket a szempontokat, ami alapján az emberek általánosan megítélik, hogy te szimpatikus vagy-e, avagy szakértő, akkor hogyha én ezeket a szempontokat megértem és szándékosan úgy kommunikálok, akkor el tudom érni, hogy a másik azt gondolja rólam, amit én szeretnék. És akkor kiderült, hogy ezt a tudományterületet is feltalálták pont előttem, úgy hívják, hogy retorika. Laza pár ezer évvel ezelőtt ezt már valaki megírta, Arisztotelésznek hívják, és akkor rájöttem, hogy hát nem kell nekem új tudományterületeket felfedeznem újra, ezért egyetemen is már a retorika felé mentem, és akkor ebből csináltam meg a doktorit, és ez a tudomány ragadott magával engem.
0: Akkor most nagyon adja magát a kérdés, hogy lehet a meggyőző készséget fejleszteni, vagy ez inkább ilyen veleszületett adottság?
1: Ugye maga a meggyőzés és befolyásolás technika az egy tudományterület. Ezáltal mérhető, tanulható és tanítható. Ennek van egy olyan objektív szempontrendszere, mint ami van mondjuk a mérnöki tudományoknak vagy az orvostudománynak is, amit bárki meg tud tanulni. Itt, amiben az általános tévhit szokott lenni, hogy vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy ő a homokot is eladja a sivatagba. Tehát ő jó, ő neki etni egy érzésből jön. A másik meg, hogy én nekem nincs hozzá tehetségem. A tehetség az a meggyőzés technikán belül is megjelenik. Nem azt mondom, hogy nem jelenik meg. De nem igaz, hogyha valaki tehetséges, akkor hogyha nem fejleszti magát, akkor is szuper jó lesz. Vagy ha valaki tehetségtelen, akkor bármit csinálunk vele, képtelen lesz rá. Ugyanúgy tekintsünk erre, mint akár mondjuk a sportban. Vannak olyan gyerekek, aki egyszerűen belerúg a labdába 2 évesen, és látod, hogy tehetsége van hozzá. Úgy rúg bele, és egy jó nagyot bele tud rúgni. Másnak több hónapon keresztül kell gyakorolnia, hogy ugyanolyat tudjon belerúgni. Na de attól még mind a kettőnek ugyanúgy kell edzenie. És ennek az edzésnek megvan a konkrét terve, hogy miket kell csinálnia. Itt, ami inkább érdekes szokott lenni vállalkozói oldalról, hogy azt kell mérlegelnie egy vállalatnak, hogy neki közgazdaságtanilag megírje fejleszteni azt az adott embert. Mondok egy példát. Van egy vállalat, van 10 értékesítője. Jó? A 10 értékesítőből 8-al nagyon jól lehet haladni, 2-vel mondjuk nagyon-nagyon le vannak maradva. Én tudom azt mondani a cégnek, hogyha én foglalkozok azzal a 2 emberrel 2 éven át, akkor fel tudom őket hozni egy olyan szintre, hogy megéri a vállalatnak foglalkoztatnia. De hogyha én ugyanabban a 1/2 évben azzal a 8 emberével foglalkozok, a másik 8-al, akkor fogok nekik 5-ször annyi bevételt hozni. Tehát meg lehet, csak közgazdaságtanilag mérlegelnie kell a vállalatnak, hogy megéri-e, vagy sem.
0: Hogyha a vállalkozás részét vizsgáljuk a témának, akkor szerinted melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket így üzleti helyzetekben el lehet követni, amikor így meg szeretnénk győzni például valakit?
1: Nézzük meg értékesítői, meg vezetői oldalról is. Az értékesítői oldalról az egyik legnagyobb hiba az szokott lenni, hogy az értékesítő a saját fejével kezd el gondolkodni, és nem azokat az érveket mondja a termékről, szolgáltatásról, ami az ügyfélnek fontos, hanem amiről ő azt gondolja, hogy fontos. ezért van az nagyon sokszor, hogy kimegy egy értékesítői vállalathoz, és azt mondja, na, köszönöm, hogy fogadott, akkor kezdem. ISO 9001-es tanúsítvánnyal foglalkozunk, több mint 10 éve vagyunk, sikeres vállalkozók itt a Vajdaságból, nem érdekel. Nekem van egy problémám. Ezt a problémámat te meg tudod oldani? És amíg ő az elején erre nem tapint rá, nem térképezi föl, hogy nekem mi az a problémám, addig teljesen mindegy, hogy milyen érveket kezd el mondani. Nagyon-nagyon kicsi az esély, hogy pont el tudja találni azt az érvet, ami számomra fontos. Ráadásul itt az agynak van egy nagyon furcsa működése. Az egyik kutatásban azt igazoltuk, hogy úgy működik az emberi agy, hogy 3 érvig nő a szimpátia index a forrás irányában. 4. érvnél megáll ez a növekedés, az 5. drasztikusan csökken. A 6. érvnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Tehát bekapcsolt a tukmálási radar. Azaz az ügyfelek agya nem azt csinálja, hogy meghallgatja a 20 érvünket, majd azt mondja, hogy a 9-es, a 15-ös meg a 20-as az kedvemre való, hanem azt mondja az elején, ahol azt látja, hogy túl sok, ráadásul túl sok nem releváns érvet kap, hogy hagyjál már engem békén. És ennek az egyik tünete, hogy azt is igazoltuk, hogyha valaki ránéz egy árra, az agyban a fájdalomért felelős rész aktivizálódik. És azok a kutatásban résztvevők, akik előtte 10 érvet kaptak, köztük azt a 3 releváns érvet is, amit a vizsgált csoport kapott, tehát 2 csoport van, az egyik 3 érvet kap, a másik 10 érvet, de benne van az a 3 érv is, a 10 érves csapat, amikor pontosan ugyanarra az árra nézett rá, mint a másik csoport, aktívabb volt a fájdalomért felelős része az agyuknak. Tehát jobban fájt a terméknek az ára. Azaz, amikor kiküldjük az értékesítőt és elkezd tukmálni. A befogadó fél tudat alatt nem azt kezdi elnézni, hogy neki jó ez a megoldása vagy sem, hanem hogy hogyan tud megszabadulni ettől a szituációtól. De amikor én a végén megkérdezem, hogy miért nem vásároltál, mit fog mondani? Drága, ennyiért nem. Mert a tudatalatt meghozott döntését, ráadásul érzelmi alapon meghozott döntését, elkezdi megracionalizálni. Ez szokott lenni az egyik fő probléma, maga ez a tukmálás, amikor értékesítő ügyféllel. Ha vezetői oldalon nézzük meg, ott pedig elfelejtik a, és most mondjára egyre több nagyvállalat is szenved tőle, hogy a fiatalabb generáció még érzékenyebb a reaktanciára. Ez a reaktancia egyfajta ellenállást jelent. Tehát még korábban a nagyvállalatoknál jobban működött az, hogy csináld ezt, mert én azt mondtam. Az a mostani fiatalabb generációnál olyan állás szül, hogy a szervezeti változást nem tudják átvinni a szervezeten. Mert megmondják, hogy használnod kell a CRM rendszert, mert én azt mondtam. A fiatal generáció meg azt mondja, hogy ja, hát akkor itt sem vagyok. És még korábban az volt, hogy hát jó, hát ezt mondta a főnök, megcsinálom, most az van, hogy akkor elmentem. És nagyon sok olyan vállalati vezető van, főleg nagy vállalatoknál, aki még a régi rendszerben gondolkodik, és nem érti, hogy miért nem tudja most a régen jól használt vezetés technikai módszereit, ami tökéletesen bevált és sikeres vezető lett, azt a mostani környezetben nem működik. Mert másképpen hoznak meg döntéseket. Mondok még egy egyszerű példát csak ehhez. Számos kutatásban igazoltuk, hogy a fiatal generációnál, ha nem látja egy feladatnak az értelmét, az agyalapi mirigy nem kezd el dopamint termelni, ami a motivációért felelős neurotranszmitter. Azaz azt mondja a fiatal, hogy csináld meg ezt a feladatot, de miért, mert én azt mondtam, akkor az agya nem kezdi el azt az üzemanyagot termelni, ami a cselekvésért felel. Mert azt mondja, hogy ha nem értem, akkor nem csinálom meg. Ha nem értem, hogy az egészben ennek mi a szerepe, mi a funkciója, akkor nem fogom megcsinálni.
0: Hamarosan Balistra fogsz érkezni a Connect & Grow üzleti konferenciára. Mivel készülsz az előadásra? Kiknek szól konkrétan majd az előadásod? Erről szól még nekünk, kérlek.
1: Igen, ugye milyen meglepő meggyőzés és befolyásolás technikáról fogok majd beszélni. És
0: igen, meggyőztél, vinni, hogy ez egy nagyon fontos szakterület.
1: De ennek igazán örülök. Hogy 3-5 olyan konkrét meggyőzés technikai fogást, amit valamilyen tudományos módszertannal igazoltunk, és tudjuk, hogy működik mind a a gyakorlatba kultúrától függetlenül, hogy az ott lévő vállalkozók, cégvezetők megértsék ezt, ezeket a technikákat, és meglássák, hogy a saját kontextusukba ezt hogyan tudják úgy beépíteni, hogy el tudják érni a céljaikat. Lesz, fogok vinni majd a bizalomépítésről, hogy hogyan lehet elérni minél hamarabb, hogy az ügyfél tudatalat megbízzon bennünk, fogok vinni technikát arra, hogy az emberi agy mi alapján dönti el, hogy te szakértő vagy-e vagy sem, és hogyan lehet erre hatni. Fogok azzal is foglalkozni, hogy a korábban említett tudattalatti ár, ami a fájdalomért felelős részt aktiválja, hogyan lehet deaktiválni, hogy ugyanazt az árat kevésbé találja magasnak a technikák használatával, hogy az értékesítő ne csak alkuval akarjon eladni, ne csak kedvezményekkel, hanem hogy hogyan tudja megvédeni úgy az árat, hogy azt az ügyfél a végén fairnek is érezze, és vásároljam.
0: Köszönöm, László, a beszélgetést. Szerintem már ebből a rövid ízelítőből is látszik, hogy mennyire fontos szerepe van a hiteles kommunikációnak az üzleti életben. Sok sikert az előadásodhoz.
1: Nagyon szépen köszönöm. Minden jót kívánok.
0: Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Valami!

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
7: Média támogató a Pannon RTV.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

Your husband is coming. Your husband is coming.

és most már hivatalosan lezárult is a játék. Mondom ki a nyertes. Ugye egyrészt először is arra voltam kíváncsi, hogy inkább papíron vagy online szerettek olvasni. Hát nagyon sokan válaszoltatok, ami tök jó. Nyertesünk pedig Kocsmár Mária lett. Mindig elmondom és elmondom most is, hogy mindig véletlenszerűen egy applikáció segítségével válasszuk ki a nyertesek, vagyis a válaszolók közül a nyertest. Mária azt írta, hogy inkább papíron szeret olvasni. Hát Mária, megértem, én is így vagyok vele. De hát vannak olyan élethelyzetek, amikor ugye könnyebb online, de viszont papíron annak van valami különleges, hát nem tudom, élménye, más könyvből olvasni, vagy újságot olvasni. Minden esetre köszönöm szépen mindenkinek, aki velünk játszott. Ne búsuljatok, mert egy titkot elárulok. A jövő szerdán is lesz egy ugyanilyen nyereményjátékunk, de tartsátok meg a titkot. Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa búcsúzik, ennyi fért bele a mai műsorunkba, legyen szép a délutánotok. Sziasztok!

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segély tanfolyam 5900 dinárért. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is kitart a kánikula Szerbiában, országszerte túlnyomóan napos száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg a napsütést. A legmelegebb az ország déli és keleti részein lesz, ezért több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk a megfelelő folyadékbevitelről. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban a Dunavíz szintje kisebb mértékben csökken, illetve helyenként stagnál. A legkritikusabbnak számító bezdáni mérőállomáson ma mínusz 166 cm-t mértek, ami 3 cm-rel magasabb a tegnapinál. Belgrádtól Kelet-Szerbiáig ugyanakkor átlagosan mintegy 40 cm-re lapadt a folyó. A hajózásban egyedül a 2-es Gyerdáp vízierőmű előtti szakaszon található, illetve tapasztalható szűk, ahol a hajózható útvonal szélessége 60 méterre csökkent. Megrongálták Radnóti Miklós borban álló emlékművét, az ügyben a Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az illetékes szerveknél, valamint felszólította a helyi kommunális közvállalatot, hogy haladéktalanul tisztítsa meg a szobrot. Az eset kapcsán Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook oldalán azt írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Hozzátett, hogy Radnóti Miklós életműve és sorsa közös európai örökségünk része, emléke pedig összeköt bennünket. Radnóti Miklós 1944-ben élete utolsó hónapjait töltötte Borban, ahol a magyar líra gyöngyszemeit alkotta. Szobrát Magyarország 1972-ben ajándékozta Bor városának. Varga Imre szobrászművész alkotását azonban 2001-ben ellopták. Magyarország kormánya, a Vajdasági Magyar Szövetség és Bor város önkormányzata összefogásával 2004-ben a költő egész alakos szobra új helyet kapott a kelet-szerbiai bányavárosban. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést ma reggel Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehetett felhasználni, illetve lehet felhasználni legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnyacskabanya, Szokobanya és Zlatibor voltak. Ma van a bányászok napja Szerbiában. Az augusztus 6-ai szakmai ünnepen azokat köszöntik, akik nap mint nap a föld mélyén dolgoznak az ország gazdaságának és energiabiztonságának fenntartásáért. Szerbiában több mint 20 ezer ember dolgozik a bányászati ágazatban, a munkájukat pedig kedvezményes szolgálati idő is elismeri. Az országban több mint 200 aktív kitermelési terület működik, mintegy 270 vállalat foglalkozik ásványi nyersanyagok kitermelésével, további cégek pedig geológiai kutatásokat végeznek. A Bányászati és Energiaügyi Minisztérium közlése szerint az idei év első negyedévében a bányászat a szerb GDP 2,9%-át adta, és az ágazat továbbra is fontos szerepet tölt be az ország fejlődésében. A bányászok napja alkalmából Alexander Vučić szerb elnök, valamint a Bányászati és Energiaügyi Minisztérium is gratulált a bányászoknak, kiemelve munkájuk, tudásuk és elkötelezettségük jelentőségét.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, a mai csúcshőmérséklet 39 fok körül alakul, egész nap meleg lesz, és száraz idő.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax. Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is kitart a kánikula Szerbiában, országszerte a nap további részében is túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Gyenge, mérsékelt szél fúj majd. A legmelegebb az ország déli és keleti részein lesz, illetve van, ezért több térségben továbbra is hőségriasztás van érvényben. A meteorológusok azt tanácsolják, hogy a legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk a megfelelő folyadék bevitelről is. Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést ma reggel a Nova városban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vrnyacskabanya, Szokobanya és Zlatibor voltak. Felmentették a Szerb Köztársasági Geodéziai Intézet igazgatóját. A szerb kormány mai ülésén menesztette Borko Draskovicsot, aki 11 éven át vezette a Köztársasági Geodéziai Intézetet, vagyis az Ország Földmérési és Ingatlan Nyilvántartási Hivatalát. Draskovics az elmúlt hónapokban a Zlatibor térségben lévő földterületek miatt kirobbant nyilvános konfliktus kapcsán került a figyelem középpontjába. Az intézmény éles hangvételű közleményekben támadta Milan Stamatovicsot, Csajetina község vezetőjét, a vita pedig az intézet hivatalos közösségi oldalain is folyt. Megszakadt a koszovói parlament új összetételének alakuló ülése Pristinában, miután az önrendelkezés mozgalom vezetője Albin Kurti további időt kért a kormány és az állami intézmények vezetéséről szóló egyeztetések folytatására. Az új képviselők az eskütétel után félbeszakították az ülést. A júniusi választásokon Kurti pártja szerezte a legtöbb szavazatot, önálló többséget azonban nem szerzett, koalíciós partnerek támogatására szorul. A legnagyobb kihívást az államfő megválasztása jelenti, ehhez a Koszovói Demokratikus Szövetség képviselőinek támogatására is szükség van. Az LDK elnöke szerint az egyeztetések folytatódnak, és több kérdésben már közeledtek is az álláspontok, de az államfő személyéről továbbra sincs megállapodás. Hangsúlyozta, hogy pártja szeretné elkerülni az új választásokat. A két másik nagy albán ellenzéki párt nem fogadta el Kurti meghívását az egyeztetésekre.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 38 fok van jelenleg, a nap további részében is marad a napos meleg idő, ami pedig a holnapi nap időjárását illeti, nos holnap 36 fok körüli csúcshőmérséklet várható, enyhe gomoly felhőzet mellett továbbra is melegre és napsütésre kell számítani.
7: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: Készen állsz?
9: Oh, yeah!
8: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: Nóta! No,

0: fuvarvár.
1: Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvószenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
6: Média támogató a Pannon RTV.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
8: Ma is folytatódott a kánikula, komoly kihívások előtt az energetikai ágazat Szerbiában. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát Borban, és ma este ismét élőben jelentkezik a rádiódiszkó Palicsról. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A rekordközeli üzemanyag fogyasztás és a tartós szárazság egyaránt kihívások elé állítja az energetikai ágazatot Szerbiában, miközben a szakemberek szerint az üzemanyagellátás továbbra is biztosított, a Duna alacsony vízállása miatt takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. Balázs Zita riportja.
9: Augusztusban rekordközeli üzemanyagfogyasztásra számolnak Szerbiában. A bányászati és energetikai miniszter a szerbiai kőolajipari vállalat vezetőivel egyeztetett a cég működéséről, valamint a működési tervekről. A cél, hogy a megnövekedett kereslet ellenére országszerte zavartalan maradjon az üzemanyagellátás. A miniszter szerint a jelenlegi nyersolajkészletek és a finomító kapacitása elegendő ahhoz, hogy augusztusban is biztosított legyen a folyamatos ellátás. Dubravka Djedović Handanović, Szerbia bányászati és energetikai minisztere. Rekordszintű a kereslet, hiszen augusztus van. Ebben a hónapban mintegy 200 ezer tonna gázolaj iránti keresletre számítunk. Benzinből elegendő mennyiség áll rendelkezésre. A kerozinellátás is stabil, ami rendkívül fontos reptereink zavartalan működése szempontjából. A NISZ készleteiben 1-1,5 hónapra elegendő kerozin található. A termelés stabil, napi 18-20 ezer tonna között alakul. A NISZ az elmúlt 5 év legmagasabb augusztusi benzin és gázolaj értékesítésére számít. A tartós szárazság és a Duna alacsony vízállása az ivóvízrendszereket is fokozott terhelésnek teszi ki a folyómenti városokban. Újvidéken egyelőre elégséges készlet áll rendelkezésre, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a folyó alacsony vízszintje fokozott terhelést jelent a rendszer számára. A lakosságot ezért takarékos, rendeltetésszerű vízhasználatra kérik. Rádos Tyirović, az Újvidéki Víz és Csatorna Művek Közvállalat osztályvezetője. Elegendő vízzel rendelkezésre, az alapvető szükségletek kielégítésére, mint az ivásra, ételkészítésre és a mindennapi higiéniai célokra. Mindezen felüli felhasználás, például a zöld és beton felületek locsolása, a medencék feltöltése vagy az autómosás indokolatlan vízfogyasztásnak számít. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy a lakossághoz forduljunk és szolidaritásra kérjük az embereket, hiszen a rendszerünk a rendeltetés szerű mindennapi használatra tervezték. A szakemberek szerint jelenleg sem az üzemanyag, sem az ivóvízellátás nincs veszélyben. Ugyanakkor a nyári hőség és a szárazság miatt mindkét területen fokozott figyelemre van szükség. A Duna vízszintjének emelkedése jelentősen javítaná a helyzetet, és több ágazat, köztük a vízellátás és a folyami szállítás működtetését is megkönnyíteni. Addig is az illetékesek a lakosság felelős és takarékos vízhasználatát kérik.
8: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a következő napokban a Duna vízszintje kisebb mértékben csökken, illetve helyenként stagnál. A legkritikusabbnak számító bezdáni mérőállomáson ma mínusz 166 cm-t mértek, ami 3 cm-rel magasabb a tegnapinál. Belgrádtól Kelet-Szerbiáig ugyanakkor átlagosan mintegy 40 cm-re lapadt a folyó. A hajózásban egyedül a 2-es Gyerdáp vízerőmű alatti szakaszon tapasztalható szűkület, ahol a hajózható útvonal szélessége 60 méterre csökkent. Megrongálták Radóti Miklós borban álló emlékművét, az ügyben a Magyar Nemzeti Tanács feljelentést tett az illetékes szerveknél, valamint felszólította a helyi kommunális közvállalatot, hogy haladéktalanul tisztítsa meg a szobrot. Az eset kapcsán Fremont Árpád, az MNT elnöke Facebook oldalán azt írta, a kultúra, a történelem és az emberi méltóság tisztelete nem válhat semmiféle promóció áldozatává. Hozzátette, hogy Radnóti Miklós életműve és sorsa között közös európai örökségünk része. Emléke pedig összeköt bennünket. Radnóti Miklós 1944-ben élete utolsó hónapjait töltötte Borban, ahol a magyar líra gyöngyszemeit alkotta. Szobrát Magyarország 1972-ben ajándékozta Bor városának. Varga Imre szobrászművész alkotását azonban 2001-ben ellopták. Magyarország kormánya, a Vajdasági Magyar Szövetség és Borváros önkormányzata összefogásával 2004-ben a költő egész alakos szobra új helyet kapott a kelet-szerbiai bányavárosban. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a magyar kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A program részeként bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak hazai uniós és magánforrások bevonásával. A kormány szerint Paks helyzete jelenleg stabil, a Duna vízszintje emelkedik, Szlovákia pedig biztosítja a Magyarországnak járó vízmennyiséget. Magyar Péter közölte, első körben 868 milliárd forintnyi energetikai fejlesztést indítanak, egyszerűsítik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, bővítik az okos mérők használatát, és augusztus végéig kiírják az első szélerőművi pályázatokat is.
0: Kedves honfitársaim! Jelenleg óvatosan optimisták vagyunk. Az elmúlt napokban sikerült megőriznünk Magyarország energiaegyensúlyát, egyelőre elkerülnünk Paks teljes leállítását, és a hőségben olyan nemzeti összefogás jött létre, amelyet Európa és világszerte irigyelnek és csodálva figyelnek. A következő órák és napok ugyanakkor még kritikusak lesznek. De amikor a veszély elvonul, azt a kérdést is meg kell tudnunk válaszolni, hogyan készülünk fel arra, ha hasonló helyzet alakulna ki. A védelmi munkacsoportommal arra adtam utasítást, hogy minden szakterület készítse el a közép- és hosszú távú alkalmazkodási stratégiáját.
8: A következő napokban vagy hetekben kiírom a választásokat, de még a kampány előtt lemondok, ezt mondta ma Alekszandar Vučić, miután fogadta a Szerbia HÍV 2026 tábor résztvevőit. A köztársasági elnök kiemelte, hogy Szerbia továbbra is a vezető a gazdasági növekedés ütemét tekintve Európában, és a 2027-es Expo előkészületeinek felgyorsítását kérte. Hozzátett, hogy egyeztetett a legfontosabb vállalatok képviselőivel és a tejtermelőkkel is a tej értékesítésével és kifizetésével kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy az állam az év végéig további támogatásokat nyújt a tejfelvásárlóknak. Vučić külpolitikai kérdésekről is beszélt. Kiemelkedőnek nevezte az Azerbajdzsánnal és Spanyolországgal való együttműködést, viszont az amerikai elnök szerbiai látogatásáról úgy nyilatkozott, hogy ehhez jelenleg nincsenek meg a megfelelő feltételek. A szerb külügyminisztérium Egyesült Államokban tárgyaló küldöttsége még júliusban intézett hivatalos elnöki meghívót Donald Trumpnak egy szerbiai látogatásra.
10: Kivitelezhetetlen, hogy most e fajta látogatások történjenek, hamarosan bejelentjük a választásokat néhány nap múlva vagy néhány héten belül, ezt követik majd a választások. Amerikában félidős választásokat tartanak, és amikor azok is véget érnek, reálisan csak azután számíthatunk a legmagasabb szintű látogatásra országaink között.
8: Elfogyott mind a 30 ezer nyugdíjasoknak szánt turisztikai utalvány Szerbiában. A kérelmek feldolgozása lezárult, az utolsó jelentkezést ma reggel Novavárosban rögzítették. A program azoknak a nyugdíjasoknak szólt, akiknek havi nyugdíja nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Az utalványokat november 1-ig lehet felhasználni, legalább 5 éjszakás a lakókörzetükön kívüli pihenésre. A legtöbben Belgrádból jelentkeztek, a legnépszerűbb úti célok pedig Vörnyecskabánya, Szokobanya és Zlatibor voltak. Ma este 20 és 22 óra között ismét élőben jelentkezik a Rádió Diszkó Palicsról. A Szabadkai Magyar Rádió szervezésében megvalósuló műsor ezúttal is a Vigadó teraszáról szól majd, ahol a látogatók nem csak hallgathatják, hanem személyesen is átélhetik a különleges hangulatot. Kis János Manó több évtizede vezeti a Rádió Diszkót, az esti buli már a igazi hagyománnyá vált, és évről évre összegyűjti a retro zene kedvelőit. A legnagyobb slágerek mellett a vendégek újdonságokkal is találkozhatnak, többek között a mesterséges intelligencia alkotta zenékkel is megismerkedhetnek. A helyszínen már egy órával a kezdés előtt felcsendülnek a bemelegítő zenék, a műsor előtt pedig a közönség személyesen is találkozhat és beszélgethet a műsorvezetővel, azaz Manóval.
11: Azt hiszem, hogy nem sok újdonságot mondok most, hogy a régi szép idők zenéje fog többnyire szólni. Azok a zeneszámok, amik akkor voltak újdonságok, amikor bízom benne, hogy a látogatók többsége fiatal volt velem együtt, és azok az időkre fogunk visszaemlékezni, és természetesen, ahogy szoktam mondani, nincsen minden kőbe vésve, mert a rádiodiszkó is változik, igaz, 50 év alatt kell is valamit változzon, nem mindig ilyen volt, változott valamennyire, és most itt van például ez a mesterséges intelligencia, kíváncsi a reakcióra, mert az nem a jövő, az a jelen. És tulajdonképpen, ha a hallgatóknak, látogatóknak, mert azok is lesznek most a rádió műsoron, tetszik, akkor az ő kedvükbe szeretnék járni.
8: A pontos idő 16 óra 10 perc.
3: Időjárás.
12: Szabadkán és környékén jelenleg 39 fokot mérhetünk. A nap folytatásában helyenként zápor, illetve zivatar is előfordulhat egy kelet felől érkező front, egy hidegfront hatására, amely egyébként holnap érezteti hatását, mert hogy holnap változó felhőzet mellett időnként megélünkülő északi széllel helyenként kisebb csapadék várható, pár fokkal mérséklődik is majd a kánikula, holnap a legmelegebb órákban 35-36 fok várható.
13: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: Reklám.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
14: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
14: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
16: A Grand és a DTL megjutalmazza önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
17: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Take Me Back. Egyik legújabb dala itt a mai csillagulás kezdetén. Hello mindenkinek, üdvetben a kánikulában. Jönnek a folytatásban a hűsítő dallamok. Remélhetőleg egy kis hűsítő csapadék is előfordulhat. Hát, hogy ezt ígérték egyébként ma, hogy este felé ez bekövetkezhet, meg aztán az elkövetkező napokban sem fogjuk már a 40 fokot megütni. Mindenesetre a legnagyobb kedvencekkel maradjatok velem egészen 20 óráig. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. Na, jól ismert elérhetőségek. Egyikén ezek pedig a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre. És ott van még a Facebook is, Csillagulás Pannon Rádió. Itt tudjátok a műsor oldalát bekövetni, interjúkat visszahallgatni, illetve üzenetben kérni, kívánni. Agyanazt néhányan már meg is tették, úgyhogy rövidesen már a ti kedvenceitek jönnek. Előtt azonban két újdonság. DJ Goya Jason Derulo-val készített egy jó kis Afro House dalocskát. A mai kedvencek közül jön a Mi Chico, aztán pedig Alex Kenji-től a Bambolé. Kívánok kellemes időtöltést, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, ne legyetek kint a napon. Elég elviselhetetlen egyébként ez az időjárás, nagyon füllett a levegő, úgyhogy a négy fal között, jó zenék társaságában, veletek pedig a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Baras Alent halljátok.

0: Alex Kenji és a Bumble itt a csillagulás kezdetén. És akkor a folytatásban az első mai kérések teljesülnek. Hello, a Watermelon Sugar-t szeretném a kívánság műsorban. Juli, nyomad Harry Styles felvétele mindjárt elsőként. Halli, szóljon Calvin Harris Summer zenéje. Nekem is, mindenkinek, aki munkán hallgatja éppen a csillaghullást. Üdv Arnold! Arnold, jó munkát kívánok, illetve mindenkinek, aki melón hallgatja a műsort. Jön majd Calvin Harris és a Summer. Ez is egy olyan dal, még Calvin Harris mondhatni kezdeti szakaszából, legalábbis ami a karrierjét illeti, ahol a vokált saját magának biztosította. Szóval, akit hallhatunk benne, az ő maga. És mindig felteszem a kérdést, hogy utána miért is tett le arról, hogy saját magának énekelje fel a dalokat, és inkább együttműködésekben hitt a továbbiakban, vagyis vokalistákkal dolgozott? Ezt nem tudom. Mindenesetre jön Calvin Harris a blokk végén. Szia, Len, jó műsort kívánok! Shawn Mendes-től hallgatnám meg a There's Nothing Holding Me Back című dalát, Claudia. Semmi nem állíthat meg, Shawn Mendes erről énekel, jön majd a There's Nothing Holding Me Back, ezt hallgatjuk majd harmadikként a folytatásban. Szia, az Álmodtam egy világot kérném a felújított változatban. Ezt már Tibi kérte tőlem, ugye egy Edda klasszikusról van szó. Lotfi Begi Pataki Attilával közösen újította fel, ebben a változatban hallgatjuk majd. És még egy üzenet. Szia, Zolán vagyok, a Fiatal és Őrült című dalt szeretném a kívánság műsorban. Kösz, Alen. Nincs mit. Manuel és Malics Peti közöse. Ez lesz tehát a Fiatal és Őrült, előtte Harry Styles, utána Shawn Mendes, majd Lotfi Begi Pataki Attilával, a blokk végén pedig Calvin Harris jön, és a továbbiakban egészen 19 órára kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Ja is, mulatosnak érjetek.
1: Hello, I'm Harry.

0: sugar.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig. A

0: holding me back. Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from Too Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Erős csajsz.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Turn this all the way up.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban hallhatjuk Lengyel Johannát, aki a Megasztár legutóbbi szériájának győztese, legújabb daláról mesél nekünk.
2: A dalszöveget Blanche-al írtuk, Rausch Blankával, és mutattam neki az angol demót, és nekem már így persze így ott volt a fejemben, hogy vajon erre lehetne így magyar szöveget írni, mert az amúgy tök jó lenne, de így bizonytalan voltam, és akkor ő magától mondta, hogy figyelj, hogy így nem akarsz magyar szöveget, mert hogy most csomóltatom volt. És akkor így mondtam, hogy figyelj, hogy hát ha ebbe látsz fantáziát, akkor így üljünk neki, és akkor pár alkalomból így létrejött ez a szöveg. Nekem ez arról szól, hogy a utóbbi években én nagyon sokat dolgoztam azon magamon, hogy így a világ ne tudjon túlságosan leterhelni. És ezt vagy emberek hozták be, vagy szituációk. És én azon dolgoztam, hogy nem bosszút szeretnék ezen állni, hogy majd igazságot szolgáltatok, amikor erősebb leszek, hanem azt szerettem volna elérni, hogy ezek a dolgok lepereghessenek, hogy egyszerűen csak ne adjak nekik hatalmat, és ahhoz nekem meg kellett ismerni saját magamat. És aki ezt nem szolgálja, vagy aki ezt szabotálná, vagy ellene tenne, annak piros lámpa van, hogy oda nem jöhet velem, ott nincs hatalma, nincs értelme, hogy tovább jöjjön. Hatalom a múltan, megint szembe száll, idegen a szó, nekem hiába volt, hibám, fenyeget a hang, kezdet szólítom, megtalál. Talán az ember minél tudatosabb, és minél igényesebb is lesz olyan szempontból, hogy mit enged be, és mit nem. Ettől egy kicsit szemcsésebb az élet, és komplexebb, tehát sokkal sűrűbben látom azt, hogy harcolnom kell, ami nem mindig egy ilyen vidám pillanat. Úgyhogy egyben egy ilyen dualitás van bennem, hogy egyben nagyon rosszul tudok lenni, és nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádió.
2: És nagyon jól is. Ugyanakkor ez a két véglet nekem tud egyszerre létezni.
3: Sziasztok, Lengyel Johanna vagyok, és ti pedig a Pannon Rádiót hallgatjátok.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Hey, we are Vice Zone and you're listening to our track Would You Love Me Anyway?
5: Csillag, csillag, csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Csillaghullás, a panó.

Louis és David Puentes vadonatúj dolenc volt. Na Golden Summer, itt a csillagulás mai második órájában. Hello Alan, a Daft Punk One More Time zenéje a kérésem. Köszönöm, ha szólhat Olivér. Igazán jó kis dola 2000-es évekből. Ja, majd a One More Time a blokk végén pörgetem. Szép napot, a Dancing in the Moonlight dalt szeretném meghallgatni, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi, a Top Loader csapat. Tánc a holdfényben, Dancing in the Moonlight dalát is hallgatjuk mindjárt. Üdv Dr. Béres Nikász egy Perimenov feldolgozását kérném, mindenkinek küldöm, aki szereti, Beáta. Dr. Béres Velép Tamással dolgozta át Delhusza klasszikusát, hozzám tartozó címmel egyébként. Ezt is mindjárt lejátszom. Szia, Follow the Flow-tól a Porszem című dalt szeretném a kívánság műsorban. Köszi, Ivett! Rendben, jön majd a Follow the Flow, másodikként a srácok. És még egy üzenet, kedves csillagulás, Luis Capaldi, Someone You Loved, ezt a dalt kérném. Köszönöm, Anna. Csodaszép dal, Luis Capaldi, és valaki, akit szerettél, Someone You Loved, ezt hallgatjuk harmadikként, előtte Follow the Flow, itt lesz a Top Loader, utána Dr. Béres Velép Tamással, majd pedig a legendás Daft Punk. És a továbbiakban egészen 19 óráig még tudtok kérni, kívánni 063-621-605, a Facebookon pedig Csillagulás Pannon Rádió.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bálzenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Impala és a Dracula mai kedvencek közül, a folytatáson pedig DJ Szatmárit hallhatjuk, egy részletet a vele készült interjúból, ami az új dalt érinti, amelyet Szakos Andival készített közösen.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A közönség támasztott feléd egyfajta nyomást, hogy új dalt készíts, vagy magad felé támasztottál egy nyomást, hogy a feldolgozásokból egy kicsit ugye kikacsintva egy teljesen új dalt írj.
3: Ez nagyon jó kérdés, ez mind a kettő benne van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem néhány éve egy új énekesnőm van, és én épp ezért úgy szerettem volna, hogy nem egyből a mély vízre fogom dobni őt, hanem néhány ismertebb dallal ismerjék meg az ő hangját, és meg, hogy kiről van szó, vezessük be a színpadvilágába itt mellettem. Jó, Szakos Andi, volt 3 darab feldolgozás, egyébként mind a 3 baromi jó sikerült, mert hatalmas nézettsége volt a YouTube-on. Aztán pedig egyébként tényleg jól mondod, mert volt, amikor voltak ilyen kommentek, hogy hát mikor lesz a saját személy, nincs a feldolgozások vannak, de hát nyilván aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy a 17 éven keresztül csak saját számokat csináltunk az előző formációba. És egyébként sok minden volt már tarsolyban, és itt volt ideje, hogy most már végre saját dallal kirúgok.
2: Egyébként adak idején beszélgettük, hogy ugye amikor ezt a nagyon termékeny korszakot élted, és a legnagyobb slágerek készültek, hogy ugye elvonultál egy pici viszki mellett, ugye összeszedted a gondolataidat. Abban az időben ugye így működött a dalírás. Ez most mennyire volt nehezebb azért?
3: Nem volt abszolút, tehát nem volt semmilyen nehézség bennem, mert olyan régen csináltam, már annyi minden összegyűlt bennem, sok érzés, sok gondolat, sok ötlet, meg dallam, hogy gyakorlatilag simán tudtam volna egyszer 3 dalt is írni, ez jött így elsőre. És nekem csak egy célom volt vele, hogyha kedves hallgatók meg fogják ezt hallgatni, és csak annyi volt az egész, hogy hallgassák meg egyszer séta közben, vagy bármilyen elfoglalása közben, és legyen jókedvű tőle, mert olyan kis kellemes dallamos, hogy egyből az ember arra készül, hogy jókedvet elítse.
2: Mondjuk a dal címét azt nagyon könnyű megjegyezni. Dam-dam-dam.
3: Igen. Ezt jól nem lehet egyszerűbb dal címet találni, igen.
2: Hogyha kicsit beleváljunk a dalszövegben, akkor miről szól ez a felvétel?
3: Hát, hogyha valaki nagyon belenéző mélyébe, igazából egy szakítós felvételnek indult, hogyha áskálunk a szavak mélységébe, vagy nekem egyébként a régi korszakomat is bele tudom vonni, mert ebbe is volt, hogy már nekem a legelső dalnak a címe az volt, hogy égessel például. És ebben is az égessel szó 22 év után újra felmerül, de teljesen más megvilágításban. Szóval olyan dal, hogy sok bárki meghallgatja, mindenki más hal bele, és sajátjának tudja érezni.
2: Ami egyébként még érdekes dolog, hogy stílusilag ezt hova sorolnád? Tehát ez nem az a tipikus hands up vonal, de van az a jó kis húzása, nem tudom most, hogyha kapásból hasonlítanom kéne, akkor nem tudom, az Albatrosshoz hasonlítanám.
3: Pontosan jól lett. Úgy éreztem, hogy könnyű dolgom van, mert most ennyi után nem kellett már megfelelnem semmilyen iránynak, vagy semmilyen slágerhangzásnak. Nekem most, hidd el nekem, annyi volt az egésznek a lényege, hogy csak egy kis kellemes slágert írjuk, és pont egy ilyen hangszín jött ki rá, ilyen hangszerrel, és így adta magát. Nem akartam sehol besorolni, hogy most tenyszapot játszak, vagy most mai modern pózenét. Ehhez a dallamvilághoz, a ritmushoz, ez adta magát legjobban szerintem. Kedves hallgatók, a legújabb DJ Szatmári Szakos Andi dalszól, a címe Dam, Dam, Dam, legyen ez a nyár slágere.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
4: Műsorajánló. Ízes remake-ben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél Pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: This is Big Snoop Dogg Double G.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülelj, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Robin Schulz legújabb dala, That's What The Better Times. 18 óra 11 perckor pedig újabb kímélság dalok teljesülnek, illetve na, az óra második felében pedig, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, jön a Retro Chart teheti kiadása. Hello Imagine Dragons-től a Bones, ezt a számot kérném. Kösz szépen Bálint. Mindjárt hallgatjuk Bálint. Szia, Andi vagyok Tompáról. Ed Sheerantől szeretném az Azizam című dalát a kívánság műsorban. Köszönöm. Nincs mit. Egy jó kis mai kedvencünk majd Ed Sheerantől is. Üdvöm mindenkinek a Scream and Shout régi bulizenét. Pörgesd le, Alen. Küldöm azoknak, akik szeretik. Köszönöm, Erwin. Will.i.am, Britney Spears, Scream and Shout. Ez jó majd a blokk végén. Régi-régi jó kis buli kedvenc. Szép napot, kitartást ebben a forróságban. Kérném a nyári záport Magditól, hát az most nagyon ránk férne. Köszönöm, Hajnalka. Nem tudom, hogy ez a nyári záport idejére, mint ahogy ezt mutatta egyébként késő délutánra este felére. Én esetre dalformájában biztos itt lesz, Nyarózsa Magdi Lott Fibegivel. Előtte majd itt lesz Ed Sheeran. És van még egy üzenet. Hello Alan, nagyon jó a csillaghullás, csak így tovább. Hadd szóljon a Moomin to the Sun. Köszi, Erik. Örülök, hogy tetszik a műsor, Erik. Egy igazán nagy mai kedvencet kértél. Hugel, Ultranati, Email Angel és Moomin to the Sun. Előtte tehát Magdi Lottfibegivel, kezdésnek Ed Sheeran, utána pedig még Imagine Dragons, és itt lesz Will.i.am, Britney Spears-el.
1: Hey, this is Ed Sheeran. Basically a song about...

0: Reklám.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként.

0: Temple City és a Self-Aware. Itt a Csillaghullás, mai harmadik órában. Rövidesen az LT Retro Chart, olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát a múltban valamikor. Most viszont DJ Sterbinski mesél nekünk.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

édesapám diszkózott, úgyhogy nem esett messze az alma a fájától, mert hát otthon én a matchbox és a vonatpálya mellett, vagy a fiús játékok mellett értelemszerűen játszottam az ő hifi berendezéseivel, akkor hifi berendezéseivel, és de az, ez alatt a szalagos orsos magnót, a decket, majd a lemezjátszót, azon a hifi torony által is a magasban tárolt lemezjátszón kezdtem ezt scratchelni, úgyhogy az első lépéseket az ő berendezésein tettem meg, aztán jöttek a sulibulik, majd az éjszaka a mélyvíz, és hát az első komolyabb fellépésem, ha jól emlékszem, talán 16 évesen volt egy diszkóban, és nagyon jól sikerült, úgyhogy onnantól pedig beindult ez az egész mini vidám park. Más volt, nehéz volt hozzájutni a zenékhez, ott tényleg meg kellett tanulnod azokkal a mondjuk a bakelit lejátszókról, a lemezjátszókról úgy mixelni, hogy az patent legyen, patika legyen. Sokkal könnyebb most már mixelni, sőt a gépek elvégzik helyettünk, az elektronika technika elvégzi helyettünk a mixelést is, arról van szó, lehet pre-recordi szettel menni, ami szerintem teljesen bevett szokás és normális dolog, hogyha egy olyan showra mész, ahol nagyon gyorsan kell pörgetni a zenéket, teljesen más volt az egész, az indulás is sokkal nehezebb volt, sokkal könnyebb most elindulni, azt gondolom, ez nem azt jelenti, hogy nem kell hozzá rátermettség, nem is tudom, nem kell gyakorolni, vagy nem kell hozzá tehetség, a sok gyakorlás, ezt már mondtam, ez kell, ez most is fontos, és ugye most már kiegészült az egész a zeneírással, a remixeléssel, most már a saját zenéinket, saját remixeinket játsszuk, akkoriban, amikor elkezdtem én ezt az egészet, ugye disc jockey voltam, magyarán más előadók, más DJ-k, későbbiekben DJ-k, zenét játszottam, és ez valójában ugye az idő szalagán alakult át úgy, az idő folyamán, hogy elkezdtük írni a saját zenénket, elkezdtük azokat játszani, elkezdtünk remixelni, elkezdtük azokat játszani, és most már úgy lépünk fel, hogy gyakorlatilag 99,9%-ban saját zenei repertoárral érkezünk, ami azt jelenti, hogy saját zenék és saját remixek pörögnek a szettjeinkben, és ez egy tök jó dolog, egy tök jó érzés, nem csak érzés, nem csak a feeling miatt, hanem azért, hogy azt tudod adni a közönségnek, azt a zenei irányzatot, műfajt, stílust, ami te vagy, amit te képzelsz el a zenében, a zenével. És ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy nem egyszer akár egy szállodai szobában készül el a szettünk utolsó pár perce, vagy éppen aktuális remixünket ott fejezzük be.

felgyorsult az egész, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors tempót diktálunk a zenéket illetően. Szerintem jó, ha egy percig szól egy zene, de van, hogy egy perc alatt lemegy négy zene egyszerre. Instrumentális rész, rajta az ének, vagy egy másik ének, egy rap rész, csak egy pár másodperces betét a zenéből, egy éppen, hogy odaillő, harmóniában is passzoló dalrész, csendül fel és megürül a közönség, és folytatódik az előző zene. Tizenhat éves korom óta ugye rengeteg zene gyakorlatilag pörgött ki a kezeim alól, nagyon sok zenét játszottam, és ugye tipikusan hozzám nőtt egy-két olyan zene, a mix albumaim megjelenésének hála, amelyeket kötnek hozzám. Nagyon érdekes, Sterminskitől a Geddán, sosem az én zeném volt a Geddán, de hozzám kötik, és ezeket a úgymond Sterminski által fémjezett, és a mixlemezeimben is felcsendülő zenéket én mind, vagy mi leremixeltük úgy, hogy a mai nap bármikor, bárhol le tudjuk játszani, modern hangszereléssel, nagyon-nagyon jól szólnak, és értelemszerűen passzolnak a mostani zenei műfajainkba, stílusunkba.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
3: És itt a Csillagullásban a folytatásban, ahogy a csütörtökönként lenni szokott, indul a Retro Chat, vagyis olyan dolgokat hallgatunk, amelyek a mai napon uralták a hivatalos angol toplistát bizonyos években a múltban, például 1993-ban, 98-ban, 2002-ben, 2009-ben, vagy például 2016-ban. Lesz itt Shaggy, lesz itt Run DMC, lesz itt Shakira, lesz itt Flo Rida Kesha-val, vagy például Mike Posner. Indul a mai Retro Chat.
4: Csillagullás a Pannon Rádióban.
5: The Retro Chart.
2: Your number one.
4: Csillagullás a Pannon Rádióban.
6: 1993. Shaggy, O Carolina.
7: I ain't nobody

0: társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Terész Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Wise és Memories, egy újdonság itt a Csillagulás mai utolsó órájának elején, és még kettő kívánságdal teljesül. A záróblokhoz kapcsolódó üzenetek pedig így szólnak: szia, a Jól leszek újra dalt szeretném a Csillagulásban. Köszi, Niki! Nagy mai magyar kedvenc, Nagy Bogi is Destől, illetve Hello Allen Delirium Silence zenét pörgess le nekem is, mindenkinek, aki most is szereti. Ezt pedig Szebi kérte 2008-as változatban, Delirium is Silence, előtte pedig a Jól leszek újra.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Sziasztok, én Jörg, a doktor Téres, ez a Csillagullás.
7: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom.

0: Csillagullás a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillagullást hallgatjátok a legnagyobb kedvencekkel, ahol is most itt a folytatásban egy kiadós Csillagullás mix modat még hátra, mégpedig a 2020-as évek elejéről. Jó kis zenék. És mindez egy valakba formál lesz, várjátok, tehát 20 óráig. Utána pedig, ahogy a csütörtök estékén lenni szokott, jön a non-stop hip-hop 20 és 22 óra között, Csillagullás pedig holnap, a szokott időben, hétvégére hangolódásképpen. Számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok, és a folytatáson pedig jó kis klasszik old school hip-hop zenéket válogat majd nektek Lackó Árpücs, maradjatok vele is, én pedig jövök holnap. Kívánok további szép estét, jó rádiózást, a holnapi viszonthallásig pedig. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ősszel megindulhat a személyforgalom a Belgrád-Budapest vasútvonalon. Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere és Alekszandra Szofronievics közlekedési miniszter ma Szabadkán tárgyalt a részletekről. Jelenleg az utolsó ellenőrzések zajlanak a vasútvonal magyarországi szakaszán, és amennyiben minden problémamentesnek bizonyul, megnyitják a nyilvánosság számára is a vasúti közlekedést a két főváros között. A rekord közeli üzemanyagfogyasztás és a tartós szárazság egyaránt kihívások elé állítja az energetikai ágazatot Szerbiában. Miközben a szakemberek szerint az üzemanyagellátás továbbra is biztosított, a Duna alacsony vízállása miatt takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a magyar kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. A program részeként bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik az elektromos hálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak hazai, uniós és magánforrások bevonásával. A kormány szerint Paks helyzete jelenleg stabil, a Duna vízszintje emelkedik, Szlovákia pedig biztosítja a Magyarországnak járó vízmennyiséget. Hiroshima az amerikai atombombázás 81. évfordulójára emlékezett. Az esemény központi üzenete a nukleáris fegyverek teljes felszámolásának sürgetése volt, miközben a szervezők figyelmeztettek arra, hogy a növekvő nemzetközi feszültségek egy újabb nukleáris katasztrófa veszélyét hordozzák.
0: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és verseny. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtök.

Non-stop hip-hop minden csütörtök 20-tól 22 óráig a Panna Rádióban. Introducing. Introducing.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.